Ne legyetek kútban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f*** csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan füldemászó. Ez a Forrás Rádió.

Live Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Live Session. Legyen!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.
0: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Foci rajongók, tip mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tipjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Magyar Péter a törökországi NATO csúcsra utazik, ideiglenes forgalomkorlátozás lesz érvényben az esztergomi Deák Ferenc utcában. Érvénytelen lett a népszavazás Szlovákiában az alacsony részvétel miatt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Július 6-a és szeptember 30-a között ideiglenes forgalomkorlátozás lesz érvényben az esztergomi Deák Ferenc utcában, az Árok utca és a Pórantal tér közötti szakaszon. A korlátozásra elektromos közmű kiváltási munkálatok miatt van szükség. A kivitelezés ideje alatt a Deák Ferenc utca forgalmi rendje nem változik, továbbra is egyirányú marad, ugyanakkor a munkálatok biztonságos elvégzése és az átmenő forgalom csökkentése érdekében az utca mindkét végén, mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblát helyeznek ki, kivéve célforgalom kiegészítő táblával. Az utcába így kizárólag azok hajthatnak be, akiknek ott lakóhelyük van, oda tartanak, vagy egyéb indokolt ügyintézés miatt érkeznek. Magyar Péter miniszterelnök ma hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a kormányfő vasárnap délután azt is közölte, hogy július 12-én érkezik vissza Magyarországra, mert mint írta, a hivatalos program után 4 napig a fiaival lesz a török tengerparton. Tudatta, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A bejegyzéshez mellékelt videó üzenetében elmondta, kedden, valamint szerdán a törökországi NATO csúcson a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel, így nem vesz részt a hétfői és a keddi parlamenti ülésen. Az alacsony mindössze 16%-os részvételi arány miatt érvénytelen lett a szombaton Szlovákiában tartott népszavazás, jelentette be a választásokért és a pártok finanszírozásának ellenőrzéséért felelős állami bizottság vasárnap. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehetett választ adni, részint arra, egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak élethosszig járó juttatást, valamint arra, hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. A szlovákiai szabályozás értelmében egy népszavazás akkor érvényes, ha azon legalább a választásra jogosultak fele, és egy személy érvényes voksot ad le. A csaknem 5,5 millió lakosú Szlovákiában szombaton tartott referendumon a választásra jogosult közel 4 millió 370 ezer állampolgár közül 705 ezeren vettek részt. És végül sport, Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat vasárnap Silverstone-ban. A 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 9. futamgyőzelme. Leclerc mögött másodikként a hazai környezetben versenyző George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A VB 2 hét múlva a belga nagydíjjal folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt.
0: Időjárás.
1: Ma marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is lehetnek. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet. Reggel 17, délután 29 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Este úgy döntöttem, hogy nekem el kell mennem és meg kell néznem a Michaelt. Ennek a filmnek elég komoly mélységei vannak. Nyilván Michael Jackson életét követed, de nagyjából, hogyha egy fényképet szedünk ki az életéből, akkor ez arról szól, ahogyan ő az apukájával megküzdött. Tehát gyakorlatilag ahogyan felnőtt Michael, erről szól a film, és nagyon durva mélységei és érzelmi szálai vannak a filmnek. És kijöttünk, és képzeld el, ezek ott kint arról beszélgettek, így összenéztünk az öcsémmel, nem hittük el, hogy...
2: Ha most komolyan... Egyik koncerten énekel, aztán a másikon is, és jár koncertről koncertre, hát ezt eddig is tudtuk.
3: Hát mit vártatok?
1: Milyen filmen ültetek? Hol van az érzelmi világotok? Emberek! Annyi jött le, hogy filmünkben főszereplőnk koncerteket tart?
3: Hát popszár volt, igen, szóval, hogy ezzel foglalkozott.
1: Megállapítottuk a tesómmal, hogy mi nagyon burokban élünk, tehát hogy azért minket nem ilyen emberek vesznek körül.
3: De ezt úgy annyira nem váltátok.
1: Ezt nem, és ők voltak azok, akik még a plázában rágyújtottak. Tehát, hogy ott a Len még nem léptek ki a mélygarázsból, de még nem ültek a kocsiban, de már dohányoztak. Babám. Tehát, hogy itt azért ez a minden szabad, mindenhol, és mi vagyunk a királyok életérzés, ez nagyon átjött belőlük.
3: Ugye? Tehát figyelj, tegnap hasonló társasághoz nekem is volt egyébként, nem is tegnap, az mikor volt? Nem, pár nappal ezelőtt nekem is volt szerencsém, én csak messzebbről láttam őket, egy boltban. És így fogtam a fejem, már szerencsétlen pénztáros csajon láttam, érted, hogy hát próbált volna velük értelmesen kommunikálni, de nem nagyon ment. Személyt akart kérni tőlük, nem tudom már mit vettek, hát gondolom piát vagy energiaitalt, vagy szerintem energiaital lehetett. Hát nem nagyon sikerült velük megérthetni, hogy egyébként erre miért van szükség.
1: Kegyetlen. Meg volt egy csávó, aki annyira satú volt már a film előtt, hogy elesett a WC-ben. Hát, hogy azért vannak. Vannak ott fennpesten.
3: Azért emlékszik utána a filmre, vajon?
1: Fogalmam nincs. Szerintem ő végig aludta, vagy nekem az a tippem, hogy ő ezt nem bírta ki ébren. Mindig hozunk mindenféle személyiségteszteket, és sokszor mondjátok azt, hogy ez nem elég tudományos, nem elég jó. De nem véletlenül ültek a kutatók ennyi ideig ezen a teszten. Egyrészt azért, hogy ne tudjuk manipulálni, másrészt azért, mert addig tökéletesítették, míg végül ez lett a legjobb.
3: Tudományosan.
4: Mindig mindegyik a legjobb.
3: Tehát igen.
4: Mindig mindent megmagyaráznak.
3: Nem a kiskelyet hetedik, hanem hatodik oldaláról szedte állni.
1: Ez most minden eddig itt meghalad. Még a rejtvényt is a kiskegyedben. Tehát, hogy még azelőtt is egy oldallal. Mert a konyhából kiderül, hogy milyenek vagyunk. És egyébként, ha belegondoltok, lehet benne valami. Na nem sokára megnézzük a tesztet, de először is. Milyenek vagytok a konyhában?
3: Hát én általában éhes.
4: Ja, az én is szoktam lenni.
1: Ez sok mindent elmondta. Te is szoktál lenni a konyhában? Amúgy a konyhában enni jó. Nem tudom, hogy nálatok van-e ott asztal. Most a mi mostani lakásunkban a konyha az kvázi így egybe van az étkezővel, de a régi lakásban volt egy kis panelkonyha, és oda tök jó volt kiárni és dézsmálni a hűtőből.
3: Általában hát, férfiak ezt csinálják.
4: Igen. Én akkor szeretek csak konyhaasztalnál lenni, hogyha többen vagyunk. Ha egyedül vagyok, akkor inkább beülök a tévé elé.
3: Nálunk meg szintén egybe van az étkezővel, egy elég nagy légtér, és vagy ha egyszer eszünk, akkor leülünk oda, ha nem, akkor nálunk van egy ilyen konyhasziget, és akkor én általában csak oda állok, és akkor ott szoktam enni, csak így...
4: Állva eszel, mint a lovak?
3: Ugye? Én nem tudom azt.
1: És feléred?
3: Ugyanaz, mint a feleségem. Ugyanezt szoktam tőle megkapni.
1: De hogy így csak megurítgatod a szemeket, tehát így fej felfordít, és akkor gurítod a pultról, vagy
3: úgy,
1: hogy?
3: Úgy. Nem van ilyen fellépőm, tudod?
1: Jó, de abban van valami, nem? Amikor így bekönyökölsz ilyen kocsma sztájl, és akkor elveszel.
3: Úgy, én szoktam néha úgy enni, igen.
4: Jó, hát vannak, amikor elmész nyaralni, vannak olyan helyek, amikor mondjuk így tudsz enni csak, de azért otthon csak leülök már enni.
1: Na jó, figyeljetek, ti rádiósok vagytok, tehát csináltatok már olyat, hogy a mikrofonálványból mondjuk kivettétek a mikrofont, és abba raktátok a virslit, hogy úgy tudjátok enni, hogy a két kezetek szabad maradjon?
3: Nem, csak te vagy ilyen hülye.
1: Ja, jó. Okay, akkor erről majd máskor. Nekem a konyha...
4: Ebből mi fog kisülni, hogy ő milyen ember? Hát ezt nem tudom.
3: Na, ezt inkább nem vezetném
4: ebből a szokásból, hogy ki? Így eszi a virslit.
1: Hát de milyen könnyű lenne?
3: Soha nem, figyelj, Ádi, nekem soha nem jutott eszembe, hogy levegyem a mikrofont, és ide más tegyek bele ebbe az állványba. Nem.
1: Hát de gondolj bele, ide lerakod a ketchupot, csak így odatolod.
3: Mártasz így.
4: Nem. Mert aztán sokkal, nem sokkal egyszerűbb, mint ha mondjuk így mártogatsz, mint hát hogy húzogatod azt a nyomvat.
1: Nem lesz virsli is a kezed? Na? Aha. Most Andi kezd meg.
3: Andi nem bánja, ha vízsüst lesz a keze.
1: Jó,
3: nem.
1: Na. Egyszer csak elkezd sípolni a vízforraló, hogy készen van. De nem az a fajta, ami lekapcsol, hanem csak sípol és jelez. Ezen kívül kicsit kifolyik a tojás, tehát ahogyan összetörted a tojást, egy kicsit így kifolyik mellé, és ott van a pulton. Tehát látod, hogy ott azért ragadt, rutymos, és majd mindjárt a pultról már a parkettára megy le. Közben észreveszed, hogy a sószórónak a teteje az így félre van rajta tekerve, tehát hogyha elkezdeni a sózni, akkor az egész kiborulna, de még nincs baj, csak lehet belőle, illetve látod, hogy az olaj az már ott füstölög a tűzhelyen. Ez a négy dolog történik egyszerre, hallgatok, ti is írjátok, mi is válaszoljuk meg, melyikhez nyúltok először?
3: Hát én először az olajhoz, utána a vízforralóhoz, utána, ha ez megvan, ha ezt elhárítottam, akkor gyorsan tojástakarítás, a sótartó, az meg bőven ráér utoljára.
1: Nem tehát... felejted el?
3: Hát, ha elfelejtem el, akkor sós lesz az étel, de legalább nem gyullad fel a konyha.
1: Jó, de inkább legyen sós az étel, mint...
3: mint hogy elégjen a konyha? Igen.
1: Jó, oké, ez érthető. Andi?
4: Hát a vízforraló magától kikapcsol.
1: Nem, ez nem olyan. Ez fütyül. Addig fütyül, amíg nem állítod le.
4: Hát fütyülsz
3: és hazudsz.
4: Hát jó, van, hadd fütyüljön.
1: Jó, de akkor azt hagyod?
4: Azt hagyom, igen. Uh-huh. Én először gyorsan megtörlöm a tojást, lehúzom az olajat, és utána rátekerem a sószorot, és utána a vízforralót.
3: Tehát akkor nála először,
1: először töröl.
3: Ő először a tojás. Nálam biztos, hogy olaj, tehát nálam az olaj, az biztos, hogy az az első. Utána lekapom a vízforralót, hogy ne sipoljon, csak utána a tojás, és utána a só.
1: Na, én ezen vesztem el itt az előbb, nem tudtam eldönteni, mert ugye nyilván a tűzről a füstölgő olajat levenni az rendkívül fontos, de ahogy magamat ismerem, én előbb takarítanék. Tehát szerintem én is először feltörlöm a tojást, és csak utána nyúlok az olajért. Még az is lehet, hogy tartva a só problémától, azt még ott ráhúzom, mielőtt az olajért nyúlok. Nekem egy ilyen nagyon nagy dilemma helyzetem volt egyébként, ott gyújtottam fel a konyhát még főiskolás koromban, hogy rántott húst csináltam, és akkor ugye azt az olajba bele kell rakni a panírozott húst, és én leejtettem a földre, és ott ugye mindenféle koszok voltak a földön, mert hogy legény lakás volt, és ugye ilyen régi zserbó darabokat nem akartam júniusban a húsin, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor ezt steril módon letisztítom a csap alatt, és akkor így lemostam a húsról, hogy jó lesz az naturszeletnek, csak ugye senki nem mondta azt, hogyha a forró olajba beledobom a vizes húst, akkor az milyen reakciókat vált ki. És egy kisebb fajta ilyen atomrobbanást alakítottam ki a konyhában, olaj minden szétfröcskölt, ez gyújtotta a pultot, a Szilviával próbáltam oltani. Tehát ott voltak nagy gondok, nagy bajok, úgyhogy nekem szerintem az olaj az sok adlagos.
3: Na, Péter és én milyen emberek vagyunk?
1: Te vagy az, aki a veszélyt szűri ki elsőként. A tulajdonságait közé tartozik, hogy gyors helyzetfelismerő vagy, prioritásokat jól kezelsz, és felelősségteljes ember vagy.
3: Ez így van.
1: Eddig jó? Jó, azonnal a legnagyobb kockázatot kezeled, és nem zavar, hogyha máshol közben szalad a világ, és káosz van. Az erősséged a kríziskezelés. Tényleg?
3: Nem tudom, ezek szerint igen.
1: Még nyomás alatt is tudod a fontossági sorrendet, és van egy vakfoltod, hajlamos lehetsz túl hamar vészhelyzetként értelmezni helyzeteket.
4: Tessék.
1: Tehát lehet, hogy még nem is füstöl az olaj, de te már levetted.
3: De én elhárítottam a problémát. Megelőzés, gyerekek, az fontos. Prevenció.
1: A lefolyó tojás. Mi vagyunk azok, akik a következményeket látjuk előre, és előre azzal számolunk. Tulajdonságunk az előrelátás, az alaposság és a gyakorlati gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy azonnal mérlegelünk, mi lesz később nagyobb gond.
3: De gyerekek, hát ha felgyullad a konyha a francba, hát akkor ki a rossz sebet érdekel, hogy kifolyt a tojás?
4: De még nem történt, még egyelőre csak füstöl, addig egy még részt. Bőven van időd letörölni.
3: De a tojás se folyt még ki.
4: De az már utána ragadni fog, azt nehezebben, mint hogyha üzét lehúzod.
1: Nem akarom, hogy azok az izmos tűzoltó fiúk a koszos égő konyhát nézzék.
3: Hát meg ez az, legyen meg beleragad a lábunk a kifolyt tojásba, mi miközben oltják a konyhát.
4: Na de az olajat csak így fogod, és így lehúzod, érted, a másik platnira. Az egy másodperces történet. A tojást takarítod utána, nem tudom hány törlő rongyal, hogy ne ragadjon hát utána mondom, még napokig.
3: Hát de Adi, ezt mondom én is, hogy azt lekapom onnan egy mozdulat, másik mozdulat, hogy a vizet gyorsan, vagy a vízforralót leveszem, és már utána tudom én is elhárítani
4: de,
3: a tojást.
4: De kettő utána már a tojás, ha lefolyik, érted, mindenhova, akkor többet
1: mindent
4: takarítasz.
1: Sokkal nagyobb lesz a baj. Hova teszed
4: mint
1: azt a szerencsétlen serpenyőt, hogyha a tojásos a pult?
3: Hát 3 másodperc alatt azért nem fogja a tojás elárasztani a konyhát, gyerekek.
4: Hát nem, de lecsöpök. Először az asztalra, aztán a székre,
3: lefolyik,
4: aztán onnan
3: törlöm.
4: A földre. Hát jó van.
3: Gyerekek, egy perc.
4: Nem egy perc.
3: Egy perc és nyersz.
1: Brutálisan nagyot tévedsz.
4: Fölhívjuk az asszonyt, meg kérdezzük, hogy egy percet tojás veszterőlve mindenhol ott van.
1: Amilyen te rosszul látod, nem a látványos probléma érdekel minket, hanem az, ami alattomosan válhat nehézzé.
4: Hát tessék.
3: Miért az pusztán látványos, hogy kigyullad a konyha? Szerintem az egy kicsit anyagilag is.
4: De nem gyullad ki.
1: Csak füstöl az olaj.
4: Füstöl az olaj.
3: Hát de utána kigyulladhat.
4: De egy másodperc alatt nem fog kigyulladni még.
3: Gyerekek, nem, a tojás se fog azért egy-két másodperc alatt.
4: De több munka van vele, mint hogy lehúzod az olajat.
3: De én nem vagyok lusta, én szorgalmas vagyok, én utána.
4: Nem a lustaságon van a lényeg, hanem a praktikusságon, meg a hatékonyságon.
1: Lehet az kéne, hogy amíg a kezeddel leszeded a
3: forró vizet. Kézzel leszedem, jobb kézzel,
4: jobb kézzel a tojást.
1: Vagy lenyalod.
4: Ja, fúj.
3: Úgy.
4: Én beszipürtjöled.
3: És lábbal arrébb rugom a vízforralót. Na, várjatok, közben Péter mellettem van. Ha éppen lecsöppent...
4: Vesz, hogy melletted van, mert ugyanazt választottam.
3: Így van, így van. Örülök, hogy van egy normális kösz. Ember a környezetemben. Ha éppen lecsöppent a tojás a földre, azt egy papírtörlővel pár másodperc alatt remekül el lehet hárítani. Ellenben, hogyha füstöl az olaj az egész lakásban és nappaliban, büdös lesz, és lehet hosszan szellőztetni. Péter,
4: hát
3: te vagy az én
4: emberem. Kinyitni az ablakot főzés közben, meg bekapcsolni ugye a pára elszívót, a szag elszívót, tehát hogy vannak ilyen eszközök, tudod, ami így elszívja ezeket a dolgokat.
3: Akkor elhiszem, Andi, hogy te csak a tojás, érted, erre vagy ráfüggve, de nem. Nem, Péter,
4: jó, mindenkinek
3: jól.
4: Más a prioritás. Ti, az, te az hamarabb jó. Érzik, vagy hamarabb gondolsz valamit veszélynek, én meg a hatékonyságra törekszem. Te tehát most ez nagyon nem kell egyformának lenni.
1: Nagyon elfogadó vagy, Roland, ez tetszik benned, de hogy alapból azt gondolom, hogy ha ki is gyullad a konyha, ne egy piszkos konyha égjen el. Tehát az...
3: Akkor már csillogjon, villogjon.
1: Hát meg
4: elmondhatod a katasztrófa védelmi munkatársainak, hogy de tisztaság volt a konyhában.
1: Akkora rend volt.
4: Ami nem látszik már, mert leégett.
1: Nézze meg, nem égett rá a tojás sem a pultra. Teljesen tiszta minden patyolat. Szerintem nem, tényleg arról van szó, hogy te azonnal kezeled, mint egy dúvad, ami szembe jön probléma.
3: Dúvad!
1: Mi pedig kulturált ember módjára rendet teszünk magunk körül. És csak utána lépünk az ösztönök szintjére.
3: Én vagyok a probléma megoldó. Ti meg vagytok, akik csak a felületet kapírgatjátok.
1: Te vagy a probléma.
4: Nem, te vagy a piger.
3: Jó, hát ez már megint egy... Valaki, ha az, hogy el tudja hárítani a problémát, kell probléma. Én hozom azt is, tudod?
1: Na ugye, hogy most mindent megtudtál magadról.
3: Hát, úgy megtudtam, gyerekek, tényleg.
1: Na vigyen az ösztön. Igen, ez a miből ki a csőrödet, Andi. Rovat. Amúgy egyébként ez milyen hülyeség, hogy miből ki a csőrödet, vagy csőrünket. Tehát a csőrbök.
3: Ugye, hogy maga mikor, a csőrbök?
1: Igen. Tehát, hogy mikor jössz olyan helyzetbe madárként, hogy valami böki a csőrödet? Nem is érzel rajta olyat.
3: Ja, hogy te magát a megfogalmazást érzed
1: igen,
3: rossznak.
1: Tehát inkább mit bökünk meg a csőrünkkel?
3: Értem.
1: Na, Andi, csőröz. Kezd.
3: Jó. Ki szeretne csőrözni Andival? Írjatok. Most.
4: Ó, Istenem. Engem ezek a folyamatos zajok szoktak általában idegesíteni. Tudjátok, amikor így kattingatják a tollakat, vagy az, amikor igen. Igen, az is például. Nem mondtam, Adi, nem.
3: Vagy amikor rádirázza a lábát?
4: Igen, ezt de arra rá szoktam csapni, tudod, és akkor így...
1: De nem értem.
4: Veszi a lapot, és...
3: Szerintem akkor nem a lábadat kéne ráznod.
1: Barátkozik. Egyre közelebb vagy a kutyához, tényleg. De hogy jó, oké, csak... Andi, az előző órában így, hogy egy oldalon voltunk az érvelésben, tudom, hogy valamibe bele kellett kötnöd, de hogy miért bántasz?
4: Nem kötöttem beléd, én csak előbb egy példát említettem neked.
1: Jó, de idegesíti a szőke, hogy... is.
4: Azt nem.
3: Osszuk meg a hallgatókkal, hogy azért Ádi néha úgy tudja rázni a lábát, ez egy elég nagy asztal itt a stúdióban. Az egész rázkódik, de tényleg az egész rázkódik.
1: Mit téged is zavar?
4: És nézd meg, ez a monitor is, ami itt van előttem, az is folyamatosan így lenni.
1: Téged is zavar?
3: Engem nem zavar, csak én megállapítottam már, hogy igen, néha úgy rázott, hogy nagyon hevesen rázott.
1: Tehát azok nálad nem a Parkinsonnak a kezdetleges tünetei, amikor így jósz, hanem próbálod elolvasni az SMS
3: valamit. Ez születési rendellenesség, ezt úgy hívják.
1: Tehát semmi olyan zajt nem ad ki a Roland, ami téged érít el.
4: Régen, amikor vette fel a műsort, ott a kisírben, vagy valamit vett fel, és chattingetett sűrűn, akkor volt, hogy idegesített, de...
1: Miért chattingett?
4: Azért chattingett, hogy lássa, hogy hol kell vágni.
3: Igen. Ez az úgy nevezte a volt kollégánk Oliver, hogy parasztmarker. Tehát, hogy az a jelző, mert ugye, ha chattintesz, akkor megint csak egy kis kulisszatitok, akkor a hangfelvételen egy ilyen nagyon éles jel van. Igen, ez most jó, hogy belechattintett. Várjál, most így ott is van.
1: De jó, hogy erről leszoktál.
3: Nagyon könnyen észrevehető, és akkor ott könnyű vágni. Igen.
1: Hát de ennyire sikkanthatnál is. Tehát akkor, és akkor tudod, hogy ott a hiba.
3: Hú, ez nagyon rossz volt.
4: De az még jobb lesz volna.
3: Ez mi volt? Tényleg, ez sikítás. Ez mi volt?
4: Nem tudtuk volna, hogy miért húgat a tálat.
3: Ez ilyen, nem tudom.
4: Ilyen műsort veszel fel.
1: Hát de tényleg így.
3: Te figyelj, ez
1: friss hírek a magyar politika.
3: Múltkor a Dávid fiam egy kvadon ülve úgy próbált tolatni, hogy így seggel tolta így hátra. Én nagyon béna mozgás, hogy kisfiam, mondom, úgy nézel ki, mintha egy csípőficamos próbálnat verkelni. Ez ennek volt a hangja, amit most kiadtál.
1: De most tényleg izé, hogy hozom a friss balesetek. A friss baleseteket. Így nézett ki egy hanganyag?
3: Így.
1: És ha véletlen benne hagytad, akkor ezt hallgattak. Jó, hogy nem tapsoltál, hogy izé.
3: Az is működik, igen, de nem a csettintés az jobb.
4: De az jobb, igen, mert ott csak egy ilyen.
3: Az csak egy kezem kell.
1: És mikor tanultad meg, hogy van az úgynevezett marker, ami igazából megnyomsz egy M-betűt és jelet hagy a programban?
4: De ez felvétel volt. Közben egyszerűbb, hogyha csettintesz.
1: Hogy csak alkoholos filccel a monitoron beixeled, hogy itt volt.
4: Tényleg.
3: Jaj, hát bejöttek utána, hogy felvétel, és tele van izé húzkodva X-szála van itt.
1: Hát ilyen jót, Roland ma mennyit hibázott. Ilyet én még nem hallottam az életben, de ezt imádom, mert ez mekkora. Min borulnak a felnőtt barátságok, és hogyan lehetne egyébként ezt jobban tenni, vagy elősegíteni? Te elkezdtünk a Rolanddal valamiről beszélgetni, ő dobta be a kérdést, hogy szerintetek mi, hogyha nem dolgozunk egy térben, akkor mi barátkozunk? Nyitottunk volna egymás felé, és hogyha igen, akkor ki felé? Roland Andi felé, szerintem biztos. Nem?
3: Amúgy de. Nem, mi csípjük egymás stílusát az Andival.
4: Amúgy igen.
1: Mi a természetes találkozási platformunk, ahol mind a hárman megfordulhatunk, úgy, hogy nem rádió? Meg ki?
3: Meg ki?
1: De most tényleg, vagy benzinkút, vagy hol találkozunk?
4: Nem tudom, házi bulin.
3: Esetleg, talán. Igen.
1: Kitty meghív egy házi bulira mindenkit, nem engem nem szokott.
4: Nem szokott, nem is amúgy szokott házi bulit tartani.
3: Na hát az másik.
4: Ő megy házi buliba.
3: Ja,
4: megúszta a takarítást, igen.
3: Kitty okosan csinálja, csak megkivatja magát másokhoz.
1: Hát mondjuk akkor egy házi buli? Oké. Okay. És akkor előfordulhat olyan szituáció, szerintem részemről nem, csak hogyha valami közös társasozás van, vagy van valami olyan dolog, mert én ilyen házi buliba jártam. Van egy twisterezés, akkor ott lehet, hogy elkezdünk beszélgetni. Nem?
3: De ilyen vetkőzős pókerbete nem vagy benne.
1: Hát attól függ, hány réteg van rajtam, de igen, azok a bulik nekem
4: lehet,
1: nem voltak
4: meg. Lehet, hogy akkor
1: meg.
4: Nem házi bulin futnánk össze. De hát akkor hol?
1: Ti voltatok már vetközös pókeres házi bulin?
4: Én nem, de Roland biztos volt.
3: Hát jó régen, de igen.
1: És ott az van, hogy a szebbek vetköznek,
3: a
1: csúnyácskábak megveszik föl, amit levettek a szebbek?
3: Hát az az optimális lehet felállás.
1: Jó, nem
4: tényleg az milyen lenne már, úristen?
3: Akkor is sosem vetköztem volna, gyerekek.
1: Szerintem egyébként pont ez az egyik legnagyobb buktató vagy nehéz helyzet, hogy olyan helyet találni, és ez az egyik, amire itt felhívják a figyelmünket, ahol rendszeresen és újra találkozunk. Ismétlődő helyzeteket kell keresni. Itt sorolják például a sporteseményeket, vallási közösségeket, kutyafuttatókat vagy gyerekprogramokat. Még az elég creepy, hogyha megjelensz gyerekprogramokon, Andi.
4: Hát mondjuk úgy, főleg úgy, hogy nincs gyerekem, de igen. Mondjuk a barátnőmmel mehetek, mert ugye ő neki van gyereke.
1: Tehát. És hogyha a kutyasétáltatóba bemegyek kutya nélkül, tehát csak egy ilyen póráz van nálam. És az...
3: vagy egy plusz kutya.
4: Hát az is hasonlóan creepy egyébként.
1: Sétáltatom a láthatatlan fifit.
3: De igazából a kutyasétáltató hölgyeket szeretnéd megsétáltatni.
1: És dobog haza. Nasit.
4: De egyébként igen, a kutyasétáltatás közben lehet barátkozni. De amúgy ez is azon múlik, tehát találkozhatunk mi mondjuk egyszer is egy házi bulin, de ha mondjuk jól érezzük magunkat egymás társaságában.
3: Szóval tudod, jól érezzük egymást.
1: Mondja csak, figyelek.
3: Így jutott eszedbe, ugye?
1: Nem ismered Rolandot. Állsz a benzinkúton a pénztárnál. És oda jön hozzád, és azt mondja, hogy szia, leszünk barátok?
3: Hát azért, aki ezzel indít,
4: az
3: erős, nem?
1: Jó, és hogyha én megyek oda hozzád a benzinkúton, hogy hello, leszünk barátok?
4: Az is elég fura.
1: Ez kemény? Nem így kell kezdeni?
3: Az is creepy, igen.
4: Igen.
3: Akkor egy kicsit kettősnek néznének.
1: Akkor oda megyek, hogy van kedved eljön és sakkozik. De mit mondanál?
4: Mit mondanál neki, ha így mondja?
3: Hogy mi, hogy szia, leszünk barátok?
1: Hát, vagy úgy, igen,
4: vagy
1: ezt, nem
4: vagy
1: akarsz barátkozni?
4: Barátkozni, igen. Vagy elhív mondjuk, sakkozni, vagy mit tudom, egy kávéra.
1: Félreértesz, nem? Meghívhatlak egy kávéra?
4: Hát akkor biztos.
3: Hát akkor biztos.
1: Akkor meghívsz egy kávéra? Nem, hogy kell ezt jól?
3: Meghívsz egy kávéra? Vagy,
4: ha és ha úgy mondod tényleg, hogy szia, akarsz barátkozni? Meghívnálak egy kávéra, hogy beszélgessünk egy kicsit, vagy valami ilyesmi szöveggel menne.
1: Az biztos, hogy... Na mondd meg, hogy belemész-e vagy nem. Én lehet, hogy kíváncsiságból belemennék egyébként, hogyha fordítva történne, de az biztos, hogy gyanakodnék, hogy többet akarsz. Hát tudom, hogy nézek ki.
3: Tisztában vagy az adottságaiddal. Nem, hát figyelj, én nem az, hogy azt hinném, hogy lehet, hogy azt is hinném, hogy többet akarsz, mert ezt a testet kinek kívánnám, de hogy lehet, egy kicsit azért dilényosnak hinnélek. Nem tudom, attól függ, hogy milyen hangulatomba fogsz el. Hogyha ilyen nagyon jó kedvem van, akkor lehet azt mondani, hogy tudod mit, egy fene áll, most egy kávé, plána te fizeted.
1: De mert ez azért tényleg annyira furcsa, meg annyira kizökkent a komfortzónából, hogy ez már érdekel, hogy ebből mi lesz, nem?
3: Lehet, igen, mert hogy ez azért annyi, de kicsit creepy, tehát kicsit azért úgy félnék attól, hogy valami pervers sorozatgyilkos vagy.
4: De akkor ott a benzinkúton hív meg egy kávéra.
3: Ott persze, nem megyünk sehova.
1: Emberek között maradunk, kamera alatt, biztonságban.
4: Azt mondaná, az én kocsimmal megyünk.
3: Nem, na akkor már nem.
1: Figyeljetek, generáltam nektek kettőtöknek egy-egy szituációt, rám most nem lesz idő, de hogy természetesen hogyan kezdeményeznétek ebben a helyzetben, Roland? Adok egy különleges helyszínt, egy esküvőn vagy, hajnali 1 óra 30 perc van, a pogácsás asztal mellett állsz, és Erika néni, a menyasszony távoli rokona van még ott, minden tud mindenkiről, minden családi botránya fejében van, és 3 perc alatt eldönti, hogy szeret-e téged vagy nem. Barátkoznod kell vele. Hogyan közelíted meg?
3: Miért nem lehet Erika néni lánya, érted? Miért kell Erika néni?
1: Hát mert Erika nénin keresztül akarod a lányát. Tehát az
3: ja, az úgy más.
1: Anyuka hasán keresztül, vagy hogy van ez? Nem.
3: Vezet az út a lányához.
4: Inkább felejtsd el, sehogy se jössz ki ebből jól.
3: Hát nyilván akkor bedobok valami olyat, ami akár az ifjú párral kapcsolatos, tehát hogy ugye az ő rokonságából valamit megemlítek, valamit fölhozok, amit tudok, akár sztorit, akár bármi egyebet. Tehát én azért úgy el szoktam tudni kezdeni egy beszélgetést.
1: Jó, Andi, te az IKEA-ban vagy délelőtt, a gyertyás részlegen. És
3: a gyertyás részlegen, ez fontos.
1: Zsófi, a lakberendezés függő influencer van ott, és vele kéne egy kicsit beszélgetni, barátkozni kell vele, mert nála vannak a legjobb kuponok, és akciós húsgolyóra vágysz.
4: Amit nem eszek meg, mert vegetáriás vagy.
1: Vegán húsgolyóra vágysz.
3: Ja, van olyan is.
1: Vegán,
3: nem finom, de van.
4: Nem finom az
1: egyik. Vegán golyókra vágysz, ezért kell Zsófi kuponja.
4: Jó, azt azért úgy elmondanám, hogy én baromi rossz vagyok ismerkedésben.
1: Tényleg?
4: Igen, még így barát szempontjából is. Mindenhogyan. Tehát, hogy én nem szeretek beszélgetést kezdeni, nem, valahogy kényelmetlenül érzem magam a szituációban, tehát én megvárom, amíg valaki, mert utána tök jól elbeszélgetek mindenkivel, tehát olyan szempontból úgy nyitott vagyok, tehát elkezdek vele beszélgetni, csak én, mint nyitó, tehát, hogy én nem tudok nyitni.
1: Tehát akkor oda mész, tehát kövesd. Azt csinálod, követed,
4: és akkor megkérdezi, hogy mit akarsz, és
1: legyél
4: akkor...
1: nyitott, és figyelj, és menj mögötte így.
3: Okay. Van kuponod?
1: Kuponod. Leszünk
3: barátok. Ja,
4: igen, és én leszek a creepy most ebben az esetben.
3: Kuponbari.
1: Na most, amire nem volt idő, az nekem, hogy hajnali 5:40-kor egy tatabányai benzinkúton találkozom Lacival, a kamionsofőrrel, aki mindig ugyanabban a bőrmellényben jár.
3: Ez most... Pedig ebből egy nagyon extrém helyzetet ki tudtunk volna hozni, de...
1: Ez most, igen, leszel a barátom.
3: Szép mellény. A nyertesünk... Zsuzsanna!
1: Gratulálunk, Zsuzsa! Hát tiéd mind a 4.
3: Bizony.
1: Ha akarod, önzőzhetsz.
3: A második is, a harmadik is, meg a negyedik is.
1: Rakhatod magad mellé a táskádat.
3: El lehet feküdni a székeken keresztbe.
1: Az milyen trollság lenne, nem? Megvesz 4 jegyet, vagy megnyer 4 jegyet, és akkor ő ott elfekszik.
3: Így van, és család kérdezi, na akkor viszel, nem? Egyedül megyek.
1: Fekszem, fekvőhely.
3: Tudod, hol lehetne ennek örülni? Repülőgépen. Na ott. Csak mondjuk, ha megveszel 4 jegyet, az elég költséges.
1: Igen, de alapvetően a kézinél sem használják ki ezt a lehetőséget. Tehát én még nem láttam fekve szurkolókat, pedig lenne benne potenciál. Ahogyan én szeretnék egyszer úgy vízilabda meccsen szurkolni, hogy én is a vízben vagyok. Mennyivel jobb, hogy közbe fürdesz?
3: És zavarod az ellenfelet, vagy mi? Vagy én kapom a gőzfokhoz.
1: Én esküszöm, nyugiban leszek. Csak úszkálok ott hátul, és figyelek.
3: Ja, de azért te nem azt csinálnád, hogy akkor megpróbálsz tempóba felúszni.
1: Nem, néha fröcskölök.
3: Vagy beviszel magad, azt akartam volna, ilyen nagy vízipisztolyt, és néha így az idegenben lévő csapatot meglövöd hazai meccseken.
1: Hát de simán lennének ilyen VIP helyek, nem?
3: Az mennyire különleges lenne.
1: Hát ahogyan a kék szalagon is ott lehetsz vitorlással a szélén. Tehát, hogy átéld a sportot, vagy mondjuk a Forma 1-en ott ugyan lassabban, de vezetgetsz mellettük. Esküszöl, hogy nem farolsz ki senki elé.
3: Vagy lehetne foci meccsen, hogy úgy elkocogsz mondjuk az asszisztens mellett. A te kezedben nincs zászló, és így beszélgettek.
1: Igen, és lenne minden meccsen 4-5 VIP néző, aki ezt megcsinálhatná. Zavarnák egy kicsit a meccset, de cserébe izgalmasabb lenne mérkőzés.
3: Hát figyelj, utánpótlás meccseken ott azért relatíve közel vannak a szülők például a játékvezetőhöz. Ott mondjuk előfordul, hogy kommunikálnak, de ott általában csak reklamálni szoktak az anyukák, apukák.
1: Meg amúgy mennyire kijönne a különbség, nem? Hogyha egy profi foci meccsen mondjuk megpróbálnál Szoboszlai után kocogni, és így látszana, hogy méterenként verrád hármat.

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, 5 perce járunk, fél hét után indul a Buenos Morgan. Ma még egyedül köszöntelek titeket, Ádi még egy picit pihen, aztán holnap már itt lesz velünk, visszatér. Ahogy a foci VB is, hát az az igazság, hogy aki nyomon követte az elmúlt éjszakát, az láthatta, hogy búcsúzott a tornától a talán legkevésbé brazil csapat, miután kikaptak Norvégiától, hát Holland szinte egymaga elintézte ezt a brazil csapatot. Aztán jött a Mexikó, Anglia, egy kicsit viharosan, mert hogy egy órával csúszott a kezdés. Az angolok egy igencsak gólgazdag meccsen 3-2-re behúzták, úgyhogy Norvégia-Anglia lesz majd a folytatásban, és ami még folytatódik, az természetesen a mi tippjátékunk, úgyhogy ennek is jövök majd később a részleteivel. Itt van velünk már Zsolt, Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig nagy forgalom, sok kamionra kell számítani, de viszonylag jól járható, csak óvatosan. Pest irányába is telített sávok mellett halad a forgalom, egyelőre baleset, nagyobb torlódás nincs. Köszi Zsolt, maradjon is így, mármint, hogy nincsen nagyobb torlódás. Ennek azért mindenféleképpen örülhetünk, és akkor nem sokára hozom nektek a tippjáték részleteit. Ne feledjétek, 0620 978 978 5-ös, ide jöhetnek majd a tippek. Nem sokára mondom, hogy mi lesz a mai nap mérkőzése, addig is memorizáljátok ezt a számot, és akkor induljunk egy hazai kedvenccel. Érkezik már is Dash és Young Fly, ez pedig a Mok.

0: Pontosan 3:47 van, Buenos Morgan mindenkinek, vidám, mosolygós reggelt kívánok. Ma még egyedül itt a stúdióban, úgyhogy jövök majd emlékezetes pillanatokkal. Na de, amire nagyon-nagyon sokan vártok, tudom jól, az a tippjátékunk, úgyhogy már is elárulom, hogy melyik lesz a mai nap mérkőzése, amire várjuk a tippeket. Hát ez sem lesz túl meglepő szerintem. Portugália, Spanyolország, magyar idő szerint este 9-kor kezdődik az összecsapás. Mi este 6 óráig várjuk a tippeket. A rendes játékidő számszerű végeredményére tessék tippelni. Hogyha szerintetek döntetlen lesz, hát azért elképzelhetőnek tartom, hogy bőven lesznek ilyen tippek, akkor írjatok továbbjutót is. Jó, ez is nagyon fontos. Első körben a rendes játékidő végeredménye alapján sorsolunk, de ha ott nincs helyes tipp, akkor a továbbjutó alapján. Szóval Portugália, Spanyolország, a rendes játékidő végeredményét tessék megtippelni, ha szerintetek döntetlen, akkor pedig a továbbjutót, de mindenféleképpen írjatok bele egy számszerű eredményt is, hogy a rendes játékidő után mi lesz vajon a meccs vége. SMS és Viber számunk, ahová tippeket várjuk, 0620 978 978 5-ös, és hogy miket nyerhettek ezzel, figyeljetek, ezt már is megmutatom.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
3: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Szakmai kerekasztalokon egyeztetnek az egészségügyi megújításáról. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. Haaland duplájával Norvégia kiejtette Brazíliát a nyolcad döntőben. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. A tárca célja a valódi párbeszédet építeni, az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilkó Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Vitézi Dávid felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Színai Attilát, a várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap jelentette be Facebook bejegyzésében. A miniszter azt írta, a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és jelentősen továbbfejleszték az állam magasépítési és városfejlesztési tudását, egy professzionálisabb, eredményorientált keretet hozzanak létre a jelentősebb állami beruházások előkészítésére és megvalósítására. Földi szúnyoggyérítést tartanak ma Komáromban napnyugtát követően, pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. És végül sport, a norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot vasárnap a labdarúgó világbajnokság New Yorkban rendezett nyolcad döntőjében. A VB-k történetében először negyeddöntő skandinávok a nyolc között szombaton az angol-mexikói párharc győztesével találkoznak Miami-ban.
0: Időjárás.
1: Ma marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is lehetnek. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet. Reggel 17, délután 29 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: rádió felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 4 perccel. Buenos Morgan, vidám napindítást mindenkinek. Ma még egyedül köszöntelek titeket innen a stúdióból, aztán holnap Ádi visszatér és ismételten csatlakozik hozzánk. Már meghaladtuk picivel a 20 fokot, és hát egészen 29-ig menetel majd a hőmérő higanyszála, már ha ez tud olyat így kicsit átvitt értelemben. Egyébként előfordulhat ma csapadék, úgy készüljetek, egy kisebb esernyőt, ha elraktok, akkor szerintem annak még lehet, hogy hasznát is vehet. Sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, és hideg front súrolja térségünket, mint egy jobbfajta takarítónő. Ez várható tehát a mai napon, meg mi várható? Best of pillanatok természetesen, na és a tippjátékunk, sorsolni is fogok majd a műsor vége felé, mégpedig a pénteki tippekből, ugye, az argentina zöld foki szigetek tippjeiből, és hogy ma melyik meccsre várjuk a tippeket, hát kérem szépen, Portugália, Spanyolország, egy igazi 3 esélyes összecsapás, erre tessék elküldeni nekünk a tippeket, a rendes játékidő számszerű végeredményére tippeljetek. Ha az döntetlen lesz szerintetek, amire azért valljuk be van esély, akkor mindenféleképpen írjatok továbbjutót is. 0620 978 978 5-ös, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában megtehetitek a tippeket. A saját neveteket is írjátok bele az üzibe. Ez nagyon fontos, és nagyon klassz nyereményeink vannak, hogy mik, azt már is mutatom.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Nézzük, mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kos, a mai nap a türelemről és a higgadtságról szól, még akkor is, ha a környezeted próbára teszi az idegeidet. A munkahelyeden egy váratlan helyzet gyors döntést igényel majd. Az anyagiak terén ma kifejezetten szerencsés fordulatokra számíthat a bika, talán egy régebbi befektetés gyümölcse érik be végre, a magánéletedben a harmónia dominál. Rendkívül pörgős nap áll az ikrekjegyű előtt, találkozókkal és elintézni valókkal teli, ami kicsit kimeríthet. Próbálj meg egyszerre csak egy dologra fókuszálni. Az érzelmeid ma hullámzóak lehetnek, kedves rákjegyű, így hajlamos vagy a dolgokat a kelleténél kicsit sötétebb színben látni, vagy túlreagálni. Adj magadnak egy kis időt, mielőtt válaszolnál egy téged érintő kritikára. Kedves oroszlán, sugárzik belőled az önbizalom, és ez a pozitív kisugárzás a környezetedre is rendkívül inspirálóan hat. Remek nap ez a tárgyalásokra, a fontos üzleti megbeszélésekre, vagy akár egy régóta halogatott kérés előterjesztésére. A mai napon a részletekben rejlik a siker kulcsa, kedves szűz, a precizitásodnak köszönhetően egy komolyabb hibát is sikerülhet megelőznöd. Pénzügyi téren érdemes most óvatosabbnak lenned. A bolygók ma támogatják a mérlegjegyű emberi kapcsolatait, így a konfliktusok simítása és a kompromisszumok megkötése szinte magától megy majd. Ha egyedülálló vagy, egy mindennapinak induló találkozásból vagy beszélgetésből akár valami komolyabb is kialakulhat. Ma mély belső késztetést érezhet a Skorpió arra, hogy elvonuljon kicsit a világ zaja elől, és átgondolja az elkövetkező időszak terveit. A megérzéseid a mai napon rendkívül felerősödnek. A csapatmunka és a közösségi tevékenységek hozzák meg a nyilas jegyű számára a legnagyobb sikereket a mai nap folyamán. Egy barátod olyan ötlettel állhat elő, ami hosszabb távon akár a karrieredre vagy a személyes fejlődésedre is jó hatással lehet. A karrieredre irányul most a legnagyobb fókusz nálad is, kedves bak, a kitartásod pedig végre felkelti a feletteseid figyelmét. Ne riadj vissza a mai napon a nagyobb felelősséggel járó feladatoktól sem. Erős vágyat érzel az új ismeretek megszerzésére, kedves vízöntő, legyen az akár tanulás vagy utazás, a rutin munka most kifejezetten untat, új perspektívát nyithat meg a mai napon valami a gondolkodásodban. És ez a nap a belső átalakulásról, a régi visszahúzó minták elengedéséről és a lelki nagytakarításról szólhat, legalábbis a halakjegyű számára. Anyagi vagy közös tulajdont érintő ügyekben fontos döntéseket kell hoznod, maradj reális és racionális a döntés során.

főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgant! Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és Rédül Ádámmal.

0: Shipmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis dárcjóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci, mi történt?
2: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
1: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
5: Hello Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Pittyeg a telefonom, Andi üzenetet küldött, talált egy hírt, és én úgy éreztem, hogy erről nekünk beszélnünk kell. Tennünk kell a közösségért, tennünk kell az emberekért, ilyen szintű közszolgálatiságot be kell vállalnunk, mert egy komoly problémáról van szó, mely mindannyiunkat érinthet. Nem vicces téma, komoly.
2: Komoly, igen. Nagyon komoly.
1: Figyelj, már nagyon sokan izgulnak, és lehetséges, hogy pont most is van valaki, akit érint a téma, és amiatt, mert mi most itt másról beszélgetünk, amiatt nem tudja meg az információt, és bajba került.
3: Jó, oké, mondom
1: már
3: a
1: nem fog emlékezni rá.
3: Jó, hát igen.
1: Na mondd.
3: Ahogy ez a nő sem emlékezett a 10 évnyi emlékére, mert hát szegénykémnek székrekedése volt, és ahogy erőlködött a WC-n, állítólag hirtelen amnéziás lett.
1: Ezt nem lehet komolyan venni. 10 évnyi emléket vesztett el egy nyomás során?
3: Hát igen.
2: Azt is elfelejtett, hogy ott miért van?
3: Nem, kijött a mosdóból, és utána, hogy nem ismerte meg a családját.
1: Lehet, hogy kinyomta az emlékeket is.
2: Mert én az Elbándiról, hogy az Elbándi volt az, aki nagyon hosszasan trónolt, én mindig hosszasan volt a WC-n.
3: Hát a férfiak általában szerintem hosszasan trónolnak. Én rájuk tudományosan nyomom.
1: Bemegyek kijövő.
3: Tudományosan nyomom.
2: És várjál azért, tehát nem volt még olyan, hogy itt rádióból kimentél a WC-re, visszaértél, és nézted, hogy szép ez a hely, de mit keresek én itt? És egyébként, és kik ezek, akik itt ülnek?
1: Kedvesnek tűntök.
3: Mondjuk, hogyha én 10 évi emléket vesztitek csak el, akkor igazából még akkor vagyok itt, amikor a még 3 éves. Tehát, hogy igazából még vannak friss emlékeim, legalább rádiózni nem felejtek el.
1: A stáb változott meg körülötted.
3: Igen.
1: Roland, te 10 évi emlékkel már itt vagy?
2: Hát én itt, de például akkor kislányomra nem emlékeznék.
3: Tényleg.
1: Az de durva.
2: Ugye? Fiamra, igen.
1: Az lenne meg, hogy a Dávid
3: nem jövő. Csak nézd, hogy nettél ekkora hirtelen.
1: Mennél pelenkázni? Mindenki csodálkozzál, de megcsinálnád az a feladat, az a feladat.
2: Ja, igen, tényleg, mert így mennék, hogy hú, gyerek, te.
1: 10 év nekem még nincs felesége, még nem ismerem Petrát.
2: Te kocsályozhatsz.
1: Ez a legjobb, kijövök a WC-ről.
3: Ez lenne az első gondolatom.
1: Hello.
2: De várjál, ez mennyire lenne olyan duma, amit a Petra elhívne, hogy ne haragudj, de én nem emlékeztem, hogy te vagy nekem. Elvesztettem az emlékeimet, és utána csak azért ismertem meg Szilvit, Beát, Evelint, mert én nem emlékeztem, hogy te
1: erre
2: vagy
1: csak
2: nekem.
1: Annyi a jó feleségnek a válasz, hogy mondtam én, hogy rostban gazdagon táplálkozz. Nem szabad idáig eljutni. De mi ilyen van, hogy annyira erőlködsz, hogy igen, amnéziába kerülsz?
2: Igen, mert ugye átmeneti oxigén hiány lép fel az agyban, és ez okozhatja, igen, ezt az átmeneti amnéziát, de nálam eddig mennyi ideig tartott? Tehát 8
3: óra, nem, 8 óra.
1: 8 óráig erőlködött a WC-n?
3: Ja, nem, 8 óráig tartott az, hogy visszanyerje az emlékeit. Tehát vissza lehet nyerni az emlékeket, nem örökre vesztette el, csak hogy 8 óra kellett, mire ugye minden visszatért.
1: Ez nagyon érdekeltet, hogy ilyenkor nyilván akkor az erőlködés mértékétől függhet az, hogy hány évesig ki meg hogyan, de az neked ott feltétlen nem kell, hogy meglegyen, hogy kiesett valami, nem? Tehát akkor visszakerül az agyad abba az állapotba, és úgy jössz ki a rötyiről.
2: De várjál, hát akkor egyből fiatalabbnak érzed magad. Hát ez tök jó. Hát gyerekek, kijövök a WC-ről, 30 éves vagyok, erőm teljébe, ugye, hogy... Nem, hát
3: de ez csak
2: jó.
3: Egy darabig, amíg
2: hát
3: nem csinálsz olyan tevékenységeket.
1: De amúgy, ami... milyen ételek kellenek ahhoz, hogy átszart magad az ezred fordulón? Hát, hogy... Bocsánat, ezt nem lehet máshogy.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: zavar ez.
1: Igen.
0: Az nagyon nagy
1: vagy
0: baj.
1: Vagy egyáltalán az, hogy ki ez a pasi az a lakásba, tehát hogy ez azért ijesztő is lehet amúgy.
0: Ezért járnak a nők együtt WC-re, hogy legalább a barátnőddel egyszerre fiatalodj. Ha így alakul.
2: De várjál, mert ők nem egyszerre ülnek rá a WC-re, tehát ott is simán lehet, hogy kijön a csaj, mert a saját barátnőjét nem ismeri meg.
1: De, ugye, na de vagy, ott vagy legalább ő mentek, tudja, hogy mi van.
2: Ezt még sose tudtam, tehát én nem voltam így nőkkel WC, nem, ebben sem menjünk bele. De szarul fog csak jönni.
0: Én hallgatom.
1: Igen.
2: Szóval, amikor mentetek el ti is így együtt pisilni, jártatok mosdóba együtt, barátnővel, barátnőkkel?
1: Hát miért? Persze.
2: De olyankor nem az van, hogy együtt mentek, vagy egyszerre mentek el pisilni? Vagy egymás után?
1: Hát, ha van hely, két fölke. Külön mosdó, vagy mi az WC-be, akkor persze egyszerre megyünk el, és akkor megvárjuk egymást.
2: Tehát ez ilyen sztereó pisilés akkor? Hát, hallgatjátok a másikét, hogy csorog, vagy mi?
1: Hát igen.
0: Mondta, hogy
1: meg valamikor beszélgetünk is közben. Beszélgetni is szoktunk
0: közben. Mennyi mindent megtanultunk. Gyerekek,
2: de ez tényleg miért jó?
0: Mindig megtanulunk valamit. És hogyha valaki visszajön a WC-ről úgy, hogy egészen megfiatalodtam, akkor ez ezt jelenti?
2: Az ezt. De várjál, és olyan, én most itt leragadtam, bocs. De és olyan van, hogy az egyik kaki, a másik pisil, és akkor bevárjátok egymást, vagy mi?
1: Nem.
2: Olyan nincs?
1: Nem nagyon. Én például nem szoktam általában, tehát hogyha nagyon-nagyon vészes helyzet, akkor szoktam nagy dolgot végezni idegen helyen, de úgy idegen helyen nem is nagyon. Tehát még érted a munkahelyen maximum, de amúgy nem.
2: És akkor oda nem kell kísérő.
1: Én azt hazaviszem mindig. Oda nem kell.
0: Szólj rólam, ha minden info megvan.
2: Jó, csak
1: az már túlzás. Együtt, az már egy nagyon belsőséges kapcsolatot jelent, hogyha már együtt nagy dolgoztok. Szerintem.
2: Ez számomra is fura volt. Csak ugye én sose éltem ezt így át.
0: Hát de van, hogy kiszáll egy galamb.
2: Hát az gyakori.
1: Az erőlködéstől, igen.
0: Nektek volt mostanában...
2: Ez nem ciki, amikor ültök egymás mellett, hogy hát most drága férfi hallgatók, hát olyan dolgokról beszélgetünk, amiről szerintem mindig is szerettetek volna tudni, nem?
0: Mint Peter Griffin, amikor próbálja köhögéssel elütni. Csak tovább tart a lenti zaj. De jó, az érdekel engem, hogy volt mostanában olyan napotok, amit jó lett volna egy ilyen amnéziás kakilással elfelejteni?
1: Volt, igen.
2: Volt, ja, mindig van ilyen azért.
0: És lehet ezt valahogy, tehát, ha én elég erősen erőlködök, elfelejtek valamit, ami rossz nekem?
2: Hát mindent elfelejtesz, nem csak azt, ami rossz, azt is, ami jó.
1: De hát ilyenkor már szerintem jön az aranyér is, szóval nem biztos, hogy megéri az a nagy erőlködés, Ádi.
0: Fiúk előre az aranyér, igen. Aj, de ez annyira szürreális, és akkor őt elvitte a család, vagy elment az orvoshoz, ahol megállapították, hogy túl durván kakil?
1: Hát nagyjából ez történt.
2: Hát véletlenül összerakták
1: a igen, a képet, mert ugye két hétig volt székrekedése a hölgynek, tehát, hogy ilyen elég durva.
2: Jó, de Ádi, téged ez a veszély nem fenyeget. De. Tehát, aki ennyi sajtot meg tejfölt eszik, mint te.
0: Ez jogos, ez igen. Jogos. Csak azon gondolkozom, hogy eddig azt se tudtam, hogy ilyen dolog történhet. Tehát most még egy dolog, amitől parázhat az emberiség. Mit lehet ez ellen tenni?
2: Innentől te nem fogsz elmerni menni WC-re?
0: Hát, vagy az lesz, hogy a fontosabb dolgokat fölírom magamnak a tenyeremre, és akkor tudjátok, mint a...
1: Minden WC-zés előtt fölírja.
0: 51. randi. Hogy ott minden nap reggel egy ilyen kis összefoglaló kell, lesz a WC-ben egy ilyen kis összefoglaló 3 percben videós formában az életemből.
2: Nevem Rédl Ádám.
1: Van egy feleségem, van egy lányom.
2: Van egy szép feleségem, Petra, akit nagyon szeretek. Ez
0: fénykép. Fénykép.
2: Igen.
0: Kell. Van egy lányom.
2: Igen.
0: Kell. Adás 6-tól.
2: Nagyon fontos. Ennyi. Igazából minden más
0: meg vagyok.
2: Be tudsz pótolni.
3: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Tali ott.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori erőt Klapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. Ma a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás keringési problémák is kialakulhatnak. Sörfesztivál lesz környén. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A déli körvasút fejlesztésének részeként egyben kiemelték, majd elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő közel 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap késő este a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a déli körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban, a közlekedési és beruházási minisztérium beruházásában. A több száz tonnás híd szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállító egységekre, valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. Vitézi Dávid közölte, a déli körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasz a jelenlegi két vágány helyett 3-4 vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitás szűkületét. Ma egy térségünket észak felől súruló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, közölte az időkép.hu. Július 10-én, 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd a programok, a két nap alatt fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigyhó Najmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul, kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol elsősorban északkeleten várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk 4 perccel, vidám reggelt mindenkinek, sziasztok, ez itt a Buenos Morgan, ezen a héten először, viszont ma Ádi nélkül, úgyhogy egyedül köszöntelek titeket. Ami jó hír, nagyjából csendrend, béke, fegyelem van a térség útjain, a szokásos M1-es torlódás, socska, ugye szakaszos torlódás és hát lassabb haladás a főváros felé, ez ami megfigyelhető nagyjából Herceghalom térségében, úgyhogy gyakorlatilag semmi újdonság. Egyébként a település belül azt látom az élő térképen, hogy kifejezetten jól lehet haladni, bár nyilván azért a reggeli csúcs még érezteti hatását. Ami érezteti hatását még a héten végig, a foci VB tippjátékunk, ne feledjétek, tele vagyunk nagyon-nagyon klassz nyereményekkel, mindjárt mutatom a részleteket, hogy konkrétan mit nyerhettek, hiszen van nekünk napi nyereményünk, és van nekünk egy fődíjunk is, mindegyik nagyon-nagyon klassz, nem sokára ezeket megmutatom nektek. Előtte azonban elárulom, hogy melyik meccsre várjuk a tippeket. Portugália, Spanyolország. Igazi három esélyes rangadó. Magyar idő szerint este 9-től este 6-ig tippelhettek. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. A rendes játékidő végeredményét írjátok meg nekünk, mármint hogy szerintetek ez mi lesz. És amennyiben ez döntetlen lesz, akkor írjátok meg a továbbjutót is. De nagyon fontos, hogy kell a számszerű tipp, hogy szerintetek a rendes játékidő végén mi lesz a végeredmény. 0620 978 978 5-ös. Ide várjuk tehát a tippeket. Nem sokára hozom az emlékezetes best of pillanatokat. Előtte azonban még megmutatom, hogy miért is érdemes játszani, miket nyerhettek, ha küldtök legalább egy jó tippet.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Előfordulhat-e olyan, hogy valamelyik házi munka ezek közül, amit így a takarításban előszedsz, jól esik? Tehát jöhet-e olyankor a takarítás, hogy azt mondod, hogy na, ez felüdített?
2: Hát alapjáraton, hogyha tiszta lesz a lakás, utána az engem felüdít.
1: Tehát az eredmény. Ez olyan, mint a futás, hogy nem akarsz lemenni futni, de utána már jó.
2: Igen. Aha. Na pontosan.
1: Világos. Igen. Jó, csak azért, mert hogy vannak mindenféle trükkök, meg titkok, meg mit tudom én, de a vége mégis az, hogy térden állva keféled a kacsával a WC-t, és nem tudsz mit csinálni, tehát ki kell sikálni. Tehát, hogy lehet itt akármilyen nagy trükk, hogy ezt töntsd vele, azt töntsd vele. Nem így a japánok. Mert hogy náluk vannak módszerek, és vannak dolgok, amik nagyon-nagyon megsegítik a házi munkát. És 4 trükköt írtak le egy cikkben, amit ha követünk, állítólag a szükséges rossz valamivel jobbá válik.
2: És képzeld,
1: nem arról van szó feltétlen, tehát előre bocsátom, hogy a filozófia szerint nem a takarítás kemény fizikai munkája az, amit megkönnyebbítünk, hanem magát a következő takarítást tesszük már könnyebbé azzal, azzal, hogy nem feltétlen a porra vagy a koszra fókuszálunk, hanem a rengeteg felesleges limlomra és tárgyra. Na nézzük. Hozom a japán kifejezéseket, kicsit pesties a japánom, de hogy megpróbálkozom vele, megküzdünk vele. Az első a danshari.
2: Igen.
1: Ez a tudatos elengedés. 3 lépésből áll. Figyelj, van a dan. Menjünk lépésről a lépésre. Ne vásárolj meg mindent automatikusan. Uh-huh. Jön a sa. Válj meg attól, amit nem használsz.
2: Igen.
1: És itt van a ri. Ne ragaszkodj feleslegesen a tárgyakhoz. Danshari.
2: Jó, ez egyébként ez teljesen, igen. Ez jó. Ez akár még követhető is.
1: Mit rendeltél most? Mi az, ami éppen felénk tart a futár által, és egyébként nem kellett volna? Tehát mit dánolhattál volna ki?
2: Hát az autóba rendeltem ilyen kis tárolót, amit szerintem...
1: Kis doboz tetszett?
2: Ilyen kis... Hát amiben tudod, itt tudok tenni ilyen kis dolgokat, amiket így könnyebb elérni, nem tudom, rágót, ilyesmiket bele lehet pakolni. És
1: tehát
2: akkor
1: egy autórendszerező.
2: Az.
1: Jó, tehát itt a dánban te már elbuktál. Én gondolkozom, hogy nekem mi volt, amit legutóbb, mit dánoltam meg magamnak.
2: De van olyan is egyébként, amikor megrendeled, használod egy ideig, és utána lesz felesleges, mert nekem például van otthon egy ilyen baromi nagy kulacsom, valami 2 literes, és igazából már szerintem 2 éve ott van a konyhapult alatt, mert nem használom.
1: De eleinte használtad? Tehát volt
2: eleinte
1: időszak, amikor
2: igen.
1: kellett?
2: Igen, eleinte használtam, mert úgy voltam vele, hogy na, akkor ebbe beletöltöm majd a 2 liter vizet, és akkor én ezt majd akkor megiszom, mert naponta, mert hogy ugye kellene ennyit meginni. És akkor utána már így egyre nehezebben cibálgattam magammal ugye ezt a 2 literes nagy flakont, és úgy voltam vele, hogy a fene se emelgeti egész nap, meg cipelgeti, úgyhogy aztán így leszoktam róla, és akkor...
1: És akkor most kéne megcsinálni a sát.
2: Igen, hogy megválok.
1: Várj meg tőled, dobd ki a fenébe, vagy ajándékozzál.
2: De ki vesz meg egy használt
1: kulacsot? Valaki, aki szomjas. Töltsél bele vizet, és vidd az utcán, és így kínáld. Nyomd egy futó kezébe.
2: Te kéred?
0: Buenos morgen! Minden

0: Szirályongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Nekem egyébként a Dumbból, a ne vásárolj meg minden hülyeségedből, a legutóbbi, ami így egyből beugrik, az a kés volt, aminek ugye kézzel el lehet görbíteni a pengéjét. Tehát, hogy hivatalosan valami svájci acélból van, de hogy megtetszett, és baromira nem úgy nézett ki, mint a képen.
2: Jaj, tényleg, azt mesélted, hogy az nem olyan volt, igen.
1: Szóval Dan, el kéne dobni. Illetve a ri.
2: Igen,
1: a ri, hogy ne ragaszkodjak hozzá. Bármennyire ragaszkodsz ez a kulacshoz? Tehát, hogy azt leszámít, nincs olyan, hogy hiányozna?
2: Nem, csak sajnálom kidobni, mert azért meg tök jó. Mármint, hogy valakinek biztos jó lehet, de most én nekem már nem, mert én nem használom.
1: Csak... És akkor ebből lesz az, hogy ilyen felhalmozók leszünk. Nem tudom, láttál-e ilyen sorozatot, amikor valakinek a lakásában meg se lehet mozdulni, mert mindenhez ragaszkodik.
2: Szörnyű, és most képzeld el, hogy itt is volt egy ilyen eset, az állatvédők tették fel, hogy a néni krónikus gyűjtögető, és ráadásul 10 darab, vagy nem tudom hány darab nyúl, is volt ketrecben a lakásban, még plusz minden mellé.
1: De mi ott voltak félrerakva, bedátumozva az elhasznált WC-papír gurigák, és köztük
2: hát
1: egy nyúl.
2: Hát nem, ilyen nagyon szemetes volt az egész lakás.
1: Hát, hogy mindent elraknak, műanyagüveget elrakja, mindent, a repon neki a halála, mert akkor 50 forint gyűlik ott még, de nem viszi vissza, mert ragaszkodik az üveghez, jó formájú. Ja, ez az üveggyűjtés régen tök jellemző volt, nem tudom, neked a nagyszüleidnek a szekrény tetején voltak, de külföldön jártam, szereztem üveget, az
2: igen.
1: Nekem egy nagyon jó módszerem van erre a rire, ami nálam bevált, mert én nekem kényszerítenem kell magam, én ragaszkodok tárgyakhoz.
2: Én is.
1: És rájöttem, hogy nagyon, nagyon gáz. És az lett a módszerem, és akkor most lehet ezért engem megvetni, hogy direkt elrontom a tárgyat,
2: ja.
1: És utána már nem hiányzik. Tehát mit tudom, én volt 26 pohár. Nem kell 26 pohár. De hát az annyira jó, meg emlékszem, amikor a Mekiből azt elhoztuk, és mi a...
2: Eltöröd, és akkor...
1: Bele a... Nem tudok üvegpohár törés hangot csinálni az asztalon. Igen, bele a kis töröl közöbe. Eltöröm, keresek valamit, amit jelenti. Nem jó.
2: Hát ez
1: nem jó.
2: Ezt is lehet lehúzni a vécén. Csak akkor majd dugulás.
1: Nincs, most nincsen olyanom. Nem, fogom, és szétzúzom, és onnantól már nem kell, is kidobom. Uh-huh. Nem egyszer vágtam már meg Rick közben az ujjamat, de működik.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: jönnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Jön a második pont. Ez a zen minimalizmus. A kevesebb több. A lakás nem egy raktárhelyiség. Andi Spájz, érted?
2: Igen. Igen, nem egy de raktár. Az egész lakásom már lassan egy igen. Spájz amúgy.
1: És tudod, mi a durva? Sokan mondják, meg mi is így voltunk vele, mi egy kicsit kisebből jöttünk ide. Most van ilyen 60 négyzetméter körül, belőtte volt 49 vagy 50. Uh-huh. És úgy voltunk vele, hogy jó, akkor nagyobb hely, akkor jobban elférünk, lesz tároló és minden. Ugyanúgy megtöltöd. Feleségemnek szoktam mindig mondani, de én is így vagyok vele, hogy kitöltjük a rendelkezésre álló teret.
2: Ki? Igen, ez az.
1: Nem megoldás a nagyobb ház.
2: Nem.
1: Jó, egyébként itt megint az jön, hogy akkor vissza az egyeshez, tehát akkor dánserizni kell újra.
2: Igen.
1: Jön a kedvenc szavam, figyelj. Oszó G. Ez a nagy újrakezdés. Évvégén tartják a japánoknál. Ilyenkor kitakarítják a nem látható helyeket. Tehát biztos, hogy neked is van ilyen limlomos fiókod.
2: Van.
1: Amiben minden összejött.
2: Van.
1: Amivel csak így besöpröd, betolod, mint Mónikánál a rendetlen szekrény, igen, vagy az ajtó. Na, és ők évvégén tartanak egy ilyen nagy úszógyit, és akkor ilyenkor kiborítják az egészet, és kidobnak belőle mindent, ami nem kell.
2: Uh-huh. És szoktam én is ilyet csinálni, csak az a baj, hogy kevesebb az a dolog, amit kidobok belőle, mint amit megtartok. Tehát mindig azért egy kicsi valami eltűnik belőle, de azért a nagy része az még mindig megmarad.
1: És ez is ilyen érzelmi alapon, nem? Meg a jó lesz az még valamire.
2: Igen, meg tudod, vannak ilyen régi ilyen iskolai leveleim, meg akkor vannak ilyen kis, tudod, ezek a kis cettik, amiken üzengettünk, akkor olyan füzetek, amiben rajzoltunk, meg irogattunk.
1: Fé, nekem még megvannak a suliból az érettségis jegyzeteim. Mm. Mert elraktam, hogy az majd egyszer majd még jó lesz. Már rég más a történelem, tehát már nem jó, amit ott megtanultam szerintem, de ez van.
2: Igen, nekem is voltak ilyenek, azokat már úgy kidobáltam, még az egyetemről vannak meg így jegyzeteim, mert én is úgy vagyok vele, hogy hát esetleg még valamire kell, nem tudom, mire kell egy etikai jegyzet például, de hogy...
1: Nem tudom, ha eddig nem tanultad meg, akkor most már talán elengedheted.
2: Igen.
1: Nyomjad rá a sát meg a rit, az kell. Ja.

0: rendszer kell. Tehát, hogy mindennek, amit van, legyen fix helye. Nem ám az van, hogy ezeket a cetliket, meg én az új késemet, meg a kulacsodat egyszer ide rakod, egyszer oda, hanem legyen meg a helye, tudd, hogy az ott van, és akkor állítólag ezzel már státuszt rendelsz a tárgyhoz, és nem az egyik helyről pakolgatod a másikra, hanem hogyha az a hely másra kell, akkor kikerül a kukába. Uh-huh. Van olyan otthon, aminek fix és szent helye van, és sehol máshol nem lehet, mert idegesít, ha átkerül?
1: Hát olyan nincs. Mondjuk ez a kulacs, ez fix
0: hol van?
1: Helyen van. Mondom, a csap alatt.
0: Ja, a csap alatt.
1: Csap alatt a szekrényben.
0: Fix hely. Én nagyon szeretnék fix helyjel bizonyos dolgokat otthon, tehát például nagyon vágyom arra, hogy amit én kineveztem távirányító helynek, az mindig ott legyen.
1: Ja, az mi? Aha.
0: Csak az a baj, hogyha családban élsz, akkor hiába van neked egy fix helyed valamire, az a fix hely az nem úgy lesz.
1: Jó, de ez egyébként nálam is így van. Tehát én hiába élek egyedül, nekem akkor is van fix helye a távirányítónak, de sose ott van.
0: De jó, hát nem. Ennyi. Andi, ígérjünk meg annyit egymásnak, hogy holnap úgy jövünk be, hogy egy valamit kidobtunk, és elmondjuk egymásnak, hogy mi az, amit kidobtunk.
1: Jó.
0: Jó, holnap.
1: Jó.
0: Ezzel folytatjuk. Dánsari.
2: Buenos morgen, minden.

0: Buenos Morgan, zajlik foci VB tippjátékunk, ne feledjétek, ma a nap mérkőzése a Portugália-Spanyolország rangadó, erre tippelhettek egészen este 6 óráig, a rendes játékidő számszerű végeredményére várjuk a tippeket, ha ez szerintetek döntetlen lesz, mert azért valljuk be, erre bizony van esély, akkor írjátok mellé, hogy ezzel együtt kit vártok továbbjutónak. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös, már is mutatom a napi nyereményeket, és persze a fődíjat is.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról tárgyal a parlament, melegvízszünetre kell számítani Tatabánya egyes részein, az Egyesült Államok hónapokban mérhető versenyt fut Kínával a holtra szállásban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Nyári karbantartás miatt melegvízszünetre kell a héten számítani Tatabánya újvárosban, a főtéri lakóépületek és a március 15-e út közötti területen a Béla Király körtér kivételével. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Ebben a hónapban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kisbéren. A Családsegítő Központban a mai napon, július 9-én, július 13-án és július 16-án fordulhatnak segítségért a szakemberekhez. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az Egyesült Államok hónapokban mérhető versenyt fut Kínával abban, hogy embert juttasson a Holdra, jelentette ki az Egyesült Államok űrkutatási hivatalának igazgatója vasárnap. Az igazgató a CBC News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy miközben az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismételt Holdra szállást, addig Kína 2030 előtt tervezi azt nagy valószínűséggel 2029-ben. Rámutatott, hogy az Artemis program számára biztosított 10 milliárd dolláros plusz szövetségi forrás lehetővé teszi azt, hogy tartani tudják az előkészületek ütemtervét. A NASA igazgatója szerint a 2030-as évek első felétől a Holdon épülő létesítményben olyan jelleggel tartózkodhatnak majd emberek huzamosabb ideig, mint a jelenleg a nemzetközi űrállomáson dolgozó legénység.
0: Időjárás.
1: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 9 óra után járunk 4 perccel, mosolygós reggelt mindenkinek, szevasztok, ez itt még mindig a Buenos Morgan, annak is az utolsó órája, amikor is például sorsolni fogunk, mert hogy pénteken is nagyon sokan tippeltetek az Argentina zöld foki szigetek mérkőzésre, akkor az volt a nap mérkőzése, és a helyesen tippelők között természetesen kisorsoljuk a 4 óra önfeled dárcozást a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, és mindenki, aki helyes tippet küldött, legalább egyet, az bekerül abba a kalapba, amiből majd a wellness hétvégét, a fődíjat fogjuk sorsolni. Ez egyébként egy hét múlva lesz esedékes. Jövő hétfőn lesz a fődíj sorsolás. Ma is van egy mérkőzés, amit kiválasztottunk, egy igazi rangadó, egy igazi három esélyes mérkőzés. Portugália, Spanyolország magyar idő szerint este 9-kor kezdődik, viszont ti este 6 óráig tehetitek meg a tippeteket. A rendes játékidő végeredményére kell tippelni, hogyha úgy érzitek, hogy az döntetlen lesz, akkor írjátok bele a továbbjutót is, de mindenképpen szeretnénk egy számszerű végeredményt látni az üzenetben, amit elküldtek SMS-ben vagy Viberen a saját nevetekkel együtt a 0620 978 978 5-ös számra. Nem sokára mutatom a nyereményeket, előbb azonban még nézzünk körbe a térség útjain. Továbbra is azt látom, hogy szerencsére nagyjából minden rendben van, az M1-esen a szokásos szakaszot Herceghalom térségében torlódik, de hát ezzel ugye számolhatunk már egy pár hónapja, a településeken belül pedig a főbb útvonalakon azért még látszik némi forgalom, de komolyabb fennakadást én itt bevallom, hogy nem látok. Ha van ennek ellentmondó információtok, azt is megírhatjátok nekünk. Ma egyébként nagyjából 29 fok lesz a csúcs, és számíthatunk némi nemű csapadékra is, úgyhogy egy kisebb esernyő, ha nálatok van, akkor nagy baj azért nem érhet titeket. Ebben az órában is hozom még a best of pillanatokat, a műsor végén sorsolunk. Most pedig már is mutatom, hogy egy jó tippel mit nyerhettek a foci VB tippjáték keretében.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sziasztok!
2: Mit hoztál nekünk?
1: Hát...
2: Hát, azt mondja, hát!
1: Nem tudom, mert olyan...
2: Na?
1: Mindegy. Egy 40 éves nő feleségül vette saját magát. Ez volt a születésnapi különleges meglepetése magának.
3: Tetszik.
2: Oké,
1: okay, és tetszik, ezt, azt mondja.
2: Ezt így akartad nekünk elárulni?
1: Ja, igen. Hogy meghívlak benneteket az esküvőre.
2: Ahol elveszedem magadat.
1: Igen. Nem tudom, ez szerintem egy kicsit olyan, most vagy feltűnési viszketegséges, vagy 40 éves korára megbolondult, vagy én nem tudom.
2: Szerintem reményvesztetté vált.
3: Szerintem Andi ezt tényleg így hírként leteszteli rajtunk, hogy hogyan reagálnánk rá, hogyha esetleg.
2: Ha esetleg egy ilyet ő megnézne.
3: Ha megkérnéd magad, letérdelnél?
2: És igent mondanál magadnak?
1: Én igen.
2: Jó, akkor térjünk rá az éjszakára.
1: Én már megbékéltem magammal.
3: Feltűnési viszketek. Na jó, téged,
1: nem,
3: tehát,
1: mert,
3: vagy
1: mert
3: ez
1: most
3: van?
1: Ez, tehát, hogy miért ennyire font, én ezt sose tudtam megérteni, hogy miért ennyire fontos férhez menni.
2: Mert nagyon sok kislány, tehát nagyon sok nő álmodozik kislány kora óta arról, hogy esküvő, hogy habos-babos, hogy szép ruha, tehát, hogy elképzeli, és azért neki egy ilyen nagy nap, tudod?
3: Tehát lehet, hogy a bulit akarja, azt mondod?
2: Hát nem is azt, hanem magát a körítést, tehát, hogy tudod,
1: princesz! Ja, persze. Na. Jó, én is gondolkodtam ilyenen régen, meg nyilván én mondjuk a ruha miatt, tehát, hogy én azért szeretnék egyszer egy olyan szép ruhába lenni, mondom. Tehát, hogy azért maximum, de hogy ettől függetlenül, ha ez nem jön össze, akkor miért kell ilyet csinálni, hogy akkor hozzámegyek magamhoz.
3: Sajnálom, hogy mindig én vagyok az anyagi rész, de hogyha elveszed magad, akkor jogos vagy a család támogatásra? Fölvesz csokkot?
1: De amúgy, jé, tényleg. Ebben nem gondoltam bele, látod?
3: Jönnek a házas kedvezmények?
1: Ennek utána fogok járni, mert akkor...
2: És tulajdonképpen minden papírt tök könnyű aláírni, mert nem kell az, hogy akkor gyere, te is legyünk ott együtt, ő mindig ott van.
3: Így van.
2: Ha ő ott van, ő ott van.
1: Na.
3: És akkor várja, van leánykori neve, meg nem, ez ugyanaz lesz, nem jó.
2: Na jó, de kiszúrhat magával. Fölveszi a saját nevét? Ja, jó, de lehet, hogy mit tudom én, ő volt a lánykori nevén is Szabó, de ez már másik Szabó.
3: Aha. Tetszik az egész gondolatmenet amúgy, hogy ilyet csinál, de jogilag gondolom ez nem lehetséges, tehát akkor valószínűleg tényleg itt a buli része a része. Egyébként utána néztem, ezt úgy hívják, hogy szologámia.
1: Szologámiának
3: hívják. Szimbolikus ceremónia, nincs jogi státusza, inkább performance vagy személyes fogadalom.
1: Igen. Hát figyelj, igazából 13 millió forintot költött magára. Átszámolva.
3: Nem biztos, hogy itt a segélyek kellenek.
1: Buli volt. 35 barát volt ott és családtag. Azért érdekes ez az egész, mert én azt akarom, hogy azt kerestem itt a cikkben, hogy valami influencer lehet-e, mert akkor még értem ezt az egészet. De hogy...
3: A pénze van és ráér.
1: De hogy most ez lehetett volna egy sima, egyszerű, hatalmas nagy buli is, mondjuk ezt a 13 millió forintot olyan bulira költhette volna 40 évesen, ami, érted, nem tudom, hetet hét országra szól, és nem ezzel kelt feltűnést, hogy hülyének nézik azért, mert hogy hozzáment saját magához.
2: Hát így van, hát abból megrendelhet 20 csipendér fiút.
1: Hát ugye, vagy megrendelek belőle valami sztárt, nem tudom, érted, Ricky Martin, tehát a tök 40 jó. Éves szülinapi buli, most csak mondtam valamit, de hogy érted, tehát akkor már inkább így ünneplem a születésnapomat, nem? Elviszem az egész baráti társaságomat mondjuk a Bahamákra.
3: Mennyiért jön el a Ding Dong Hong Boys korá éze?
2: A Ding Dong Hong Boys, hát
3: mennyire vállalja?
1: Sztrékit, nem tudom, mennyire? De...
2: A gondolj bele, hogy a...
1: Ott nekem csak két ember elég lenne, ha eljönne.
2: Ahogy a Sztrékit megérkezik ide Tatabányaújvárosba, és fölmennek az első emeletre, bekopognak.
3: És nekem kettő.
2: Csak valami jöttünk fellépni. Csak mondják koreai úr.
3: És neki elég kettő, tehát elég a Hakni banda.
2: De ők nem olyanok, mint a Mirigy, tehát nincsenek olyan
3: nem,
2: sokan.
3: Nem vállalják
2: de sok hányan vannak a
1: Nyolcan.
2: De akkor az mint a Mirigy, akkor mehetnek két fel.
3: Azok is fellépnek két fel egy időben.
1: Akkor jönnek, hogy rendelnék egyet, és megjelennének a Mirigyesek.
2: Szerintem fényszóra jön valamelyik sipos tesó, ők énekelni is tudnak, szóval
3: teljesen. Szerintem az is jó buli lenne.
1: Szerintem is.
0: Buenos Morgan, minden hét

0: labdarajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis dárcjóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hello.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy titeket egy társas játékban vagy egy játékban mi tud a legjobban idegesíteni?
2: Hát nyilván, hogyha az ember veszít, az eleve az egy olyan.
1: Igen?
2: Meg hogyha egyszerűen...
3: Nem, hogyha indokol, ha azért veszítek, mert a másik miatt. Tehát akkor én azt nagyon kivagyok.
1: Mi van, hogy nem a másik miatt veszítesz?
3: Ja, nem hogy úgy, hanem hogyha mondjuk csapatban aha. vagyunk, vagy mondjuk olyan a játék, mert például van egy olyan játék, amit egyszer játszottunk, na ott nagyon ideges lettem, mert ugye ott úgy szerezhetsz pontokat, hogyha ugye a játékosok meg tudják tippelni sorrendben, tehát ha te meg tudod tippelni sorrendben, hogy ki milyen számot húzott, de ahhoz ő nekik elő kell adni egy történetet, és közel kell lenni az adott számhoz. Mindegy. Az a lényeg, hogy sorrendben legyen. És ugye, ha nem olyan sztorit mondasz az adott számhoz, aminek semmi értelme nincsen, tehát ha mondjuk egyest húzol, és mondjuk egy ilyen kilences-szerű történetet mondasz el, akkor persze, hogy én rossz sorrendben amúgy rakom össze a számsort.
1: Ismerem a játékot, amit mondasz, de Andit én már láttam társasban úgy, hogy ilyenkor ott az történik, hogy ő úgy ideges, hogy befelé ideges, igen. És akkor egy idő után azt mondja, hogy hát hagyjuk.
3: Hát tényleg, igen, nem játszhatok.
1: Játszhatok ti.
2: Vagy robban, igen. Igen. Na, de engem meg, nem tudom, ismeritek-e, van ilyen avokádós kártyajáték. És ott egyrészt koncentrálni is kell, másrészt a gyorsaság is számít.
1: Uh-huh. Kettő dolog, amiben jó vagy.
2: Nagyon, mindegy, melyik gyerekemmel ülök le, engem a barommá vernek. És akkor mindig győzködik el, de apa, gyere ide, bűjünk le, és akkor játszunk. Mondom, úgy is kikapok, nem baj, attól még játszunk.
3: Ez szóval, igen, hogy, nekik az jó.
2: És tudom, hogy eleve az esélytelenek nyugalmában, ez hasonló, mint a memória. Tehát, hogy bármelyik gyerekemmel, 2,5 éves koruk óta mind a kettő rommá ver memóriában.
1: Engem az zavar nagyon, nem is a győzelem meg a vereség, hanem két dolog zavar nagyon. Az egyik az ilyen kicsit viccesen zavar, de amúgy zavar, hogyha a szabályokat valaki nem úgy tudja, hogy én. Mert a szabály úgy van, hogy én
3: ja,
1: tudom.
3: Ja, hát igen. Meg te alakítod ezt a múltkor, és te alakítogattad ott a szabályokat.
1: Pontosan.
3: Mert amúgy, és akkor érted, hogy jutom, hogy most ez milyen játék. És akkor persze, hogy utána felhúztam.
2: Hát ez ilyen féle.
1: De hogy az UNO-ban például nagyon nagyot tudok robbanni, hogyha valaki másképp tudja a szabályokat, mert én tudom, hogy hogyan kell UNO-zni. Például szerintetek, csak most egy ilyen sarkalatos dolgot. Szerintetek plusz kettes lehet továbbadni plusz kettessel?
3: Lehet.
1: Oké. Okay. Plusz kettes lehet továbbadni plusz négyessel?
3: Azt igen.
1: Igen? És plusz négyes lehet továbbadni plusz kettessel?
3: Hát akkor, hogyha olyan szint mondasz.
1: Akkor sem. Nem.
3: De, hát ha mondasz nem. egy szint, és ha van olyan lap mondom, a kezedben plusz kettes, akkor azt ráteheted, miért ne tehetnéd rá? Hát de ez hogy? A lényeg ennek
1: nem,
3: a játéknak.
1: Meg
2: de a szín
1: nem
2: ugyanaz.
3: Hát de a szín az ugyanaz.
2: Igen, óvatosan merek csak egyetérteni Andival, de én is így érzem.
1: Nem, ez hülyeséget. Kisebbre, nagyobb, ha már ráemeltél.
2: Hát, hogy igazad van.
1: Ha már fölvitted a tétet, akkor nem léphetsz vissza.
2: De az nem, ugyan, az
3: nem az a lényeg, de hanem hogy beletrafálsz-e valami. De hogy vajon beletrafálsz-e abba a színbe, itt az a lényeg.
1: Uno. Na, a másik az, hogyha lenéznek. Tehát, hogy vannak olyan játékok, ahol nekem van egy nagyon jó gondolatom, és hogyha azt lenézik, sziasztok, UNO-ban mindenki más szabály, de az én szabályom a jó.
3: Itt... Ja, itt ez a lényeg.
2: Antinak van igaz a pluszosoknál, azért a Múni ezt is beleírta.
1: Nem,
2: igen?
1: Nagyra ugye? Nem rakhatsz kicsit.
3: De nincs olyan, ez nem olyan játék. Az UNO-nak az a lényege, hogyha lerakod a színkéröset, és én azt mondom, hogy piros, és van egy piros plusz kettesed, akkor azt rárakhatod, Ádi, hát ez a lényeg. Ádi, ha mondjuk kéket mondok, akkor nyilván nem rakhatod rá plusz kettes pirosat.
1: De figyeld az érvelésemet.
3: Tehát.
1: Hallgasd az érveimet. Nem, mert nem.
3: Ha mellett nem ülök le unózni.
2: Ádi, figyelj. Legalább becsüld meg, itt van két nő is, Andi és Móni, és aki megbecsüli a kicsit, érted? Örüljél ennek.
3: Hát, ez most kiborítottuk. Nehéz, még, hogy nem unózni fogunk.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hát még a végén azt fogod nekem itt mondani, hogyha kiesett valaki az UNO-ból, tehát lerakta az utolsó lapot, akkor a következő körben leraksz plusz napot, még visszahozható.
2: Nem hozható vissza!
3: Gyerekek, ne unozzunk már!
4: Hát de miért ne? Hát ő jön, ha utána vissza tud hívni, ha ketten játszatok.
1: Vége!
4: Ha ketten játszatok, akkor, de utána is vissza lehet hívni, mert akkor...
1: Ez olyan, mintha lenne egy hiteled, meghalsz, de még fizest ki. Ilyen nincs.
3: Hát nem azért, de szerintem
4: nem,
3: a
4: kör, nem, a kör akkor ér véget, amikor mindenki lerakta alapjait.
1: Hagyjatok!
3: A komplett unózási tapasztalatait most zúztuk rommá, Ádinak.
1: Hagyjatok békén. És ilyet is játszotok, hogyha nulla van, akkor cserélünk paklit.
4: Nem,
1: az
4: olyan
1: is
4: hülyeség.
1: Na, hál' Isten, azért teljesen nem vagytok őrültek, de...
3: Mert te találtad ki most. Ki?
1: Drága hallgatók, mindenki. És köztük kell lennem.
3: Jaj.
1: Na jó, szóval hasonlóképpen fogunk fölidegelni most mindenkit, mert van ez a színes játék. Közben eszembe jutott még egy szabály is. Ahhoz hogy viszonyultok, hogyha két tök egyforma lapod van, mondjuk piros kettes
4: azt
1: kettő.
4: Egyszerre
1: lerakhatod?
3: Persze. Igen.
1: Teljesen nem vagytok megkattanva, jó. Csak azért, mert közben egyébként találtam egy nagyon érdekeset. Itt van egy cikk, egy interjú, amit Merle Robbins-szal készítettek. Tudjátok, hogy ki ő?
3: Persze, vele kellek fekszem.
1: Merle Robbins, ő az UNO feltalálója. Ő készítette, és ő azt mondja, hogy plusz kettesre és plusz négyesre sem szabad semmit rakni, nem lehet továbbadni, az eredeti szabály az így volt.
4: Hogy ez fel csak kell ilyen venni rögtön.
1: Házi szabály ez. Hát ő is megőrül itt idős korára. Tehát, hogy most tényleg.
4: Olyat is hallottam, már ilyen szabályt volt olyan ismerősöm, aki így játszotta, hogy leraktad a plusz kettőt, akkor fel kellett venni rögtön. És akkor utána rakhattál. Hát tényleg, hogy nem ahány... az volt, hogy izé pakolgattad, ameddig volt, hanem...
3: Ahány ház, annyi unózás.
0: Buenos morgen! Minden hét

Három perccel járunk 3:40 után, közeledünk a mai Buenos Morgan végéhez, viszont még adós vagyok a sorsolással. Argentina zöldfoki szigetek, erre tippelhettetek pénteken, ugyebár a rendes játékidő 1-1-es döntetlent hozott, hosszabbítás után viszont az argentinok jutottak tovább, tehát végül beigazolódott a papír forma, és akkor a helyes tippeket jól be is tettük egy digitális kalapba, mondhatni így. A sorsoló programunkat hívom most így, úgyhogy jöjjön egy klikkelés, és a nyertesünk meg is van, nem más, mint Melinda, gratulálunk, vele felveszük a kapcsolatot adáson kívül, úgyhogy mindenről értesítünk, kedves Melinda. A tiéd tehát a 4 óra önfeled dárcozása a Tatabányai Haggis Darts felajánlásából. Ne feledjétek, ma is nyerhettek, szintén dárcozás a napi nyeremény, holnap reggel sorsolunk azok között, akik helyesen tippelnek a Portugália-Spanyolország mérkőzés végeredményére, már ami a rendes játékidőt illeti, de ha döntetlen a tippetek, amire azért ugye valljuk be van esély, akkor azért írjátok bele, hogy kit vártok továbbjutónak, mert hogyha teli találatunk nem lesz, tehát olyan tippünk, ami telibe találja a rendes játékidő számszerű végeredményét, akkor a továbbjutók alapján sorsolunk. 0620 978 978 5-ös, ide várjuk a tippeket, akár SMS-ben, akár Viberen a saját nevetekkel, és ne feledjétek, ha van legalább egy jó tippetek, akkor bekerültök a kalapba, abba a kalapba, amiből kisorsoljuk majd a jövő hétfői Buenos Morganben a Wellness hétvégét, szóval mindenféleképpen érdemes velünk játszani. Én mára elköszönök, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, holnap reggel már Rédládival együtt várunk.

0: majd titeket. A folytatásban Zimmerer Tomi jön, és a koktél. Legyen ragyogóan szép napotok. Buenos morgen!
1: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Lidl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a forrás rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon a

0: Laci, mi történt?
1: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
0: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
2: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Ma a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás keringési problémák is kialakulhatnak. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. Sörfesztivál lesz a hétvégén környén. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A déli körvasút fejlesztésének részeként egyben kiemelték, majd elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő közel 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap késő este a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a déli körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban, a közlekedési és beruházási minisztérium beruházásában. A több száz tonnás híd szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállító egységekre, valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. Vitézi Dávid közölte, a déli körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasz a jelenlegi két vágány helyett 3-4 vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitás szűkületét. Ma egy térségünket észak felől súruló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, közölte az időkép.hu. Július 10-én, 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd a programok, a két nap alatt fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigyhó Najmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időre készülhetünk, néhány helyen fordulhat elő futózápor, a hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap változóan felhős napos idő várható, zápor, zivatar néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki, 31 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na hello, újra egy hétfő. Na de foci VB játék, ho-ho. Hello, buenos morgen, ki koktél beköszön. Indító a négy órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Kettőig együtt DJ Rebel, mindjárt Genoff, Adél, Alex Kenji pedig hozza az újdonságot, a bambólét. Tartsatok velem, nagyon-nagyon szép

0: cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöljük.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

Charcy Shady egykorjával DJ Rebel jelentkezett Lie to You címmel, jó egy picit átremixelte, persze, hát azért a modern hangzás szükségeltetik, ugye? Ez a Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Kettőig teheted, bulvár csokrot hozok ám ebben az órában is. Tudja, hogy találkozol BB Rexával, úgyhogy nagyon fülej majd, előtte viszont a foci VB játék kapcsán elmondom a részleteket, és persze azt is, hogy mit nyerhetsz. Ne sírj, mert vége lett, mosolyogj, mert megtörtént. No, valahogy nekem ez az a napi koktélos bölcsesség, ami a legjobbak tetszik. Gabriel Garcia Márqueznek köszi, kolumbiai író, újságíró volt, és a mágikus realizmus egyik legnagyobb alakja. Tedd fel a memóriába, ha pedig kell, akkor majd vedd elő mindenképpen. Major Fire és a Mr. Soldier mindjárt a tiéd, jön a The Black Eyed Peas elsőként, Olivia Rodrigo, csak slágerek közt a Good For You.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ez a nyár hangosabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

0: Major Fire és a Mr. Soldier volt a tiétek, hoztam csak slágerek közt ez a Forrás Rádió. Benne pedig a 4 órás magazinműsor, a Cocktail, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ígértem Bulvár Csokrod, a következő fél órában hozom BB Rexát. Most viszont itt van a foci VB játék mára rendelt mérkőzéssel természetesen. Portugália, Spanyolország. Na, erre a meccsre kérünk tippeket. 21 órakor kezdődik egyébként magyar idő szerint. Én szerintem megnézem. Na és te? Na nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elküld nekem a 0620-97-8-97-85-ös számunkra, hogy melyik csapat fog győzni. Ho-ho. És hogy mi lesz a végeredmény? A 90 perc utáni végeredményt várjuk, és ugye abban az esetben, hogyha a döntetlenre tippelsz, akkor természetesen a továbbjutót írd meg nekünk. Köszönjük! 6 óráig jöhetnek az üzik, holnap reggel a Buenos Morgenben pedig kisorsolják, hogy ki a győztes. Mármint nem a meccs győztese, hanem a játék győztese. És hogy mit nyerhetsz? Ezt mutatom már is, figyulsz!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot, én nem hagynám ki a helyedbe. No, és a jó dalokat sem, jön BB Rex a David Guettával, az 18 újdonság, Jason Derulo, Alok Ellaier és Kenny Doo pedig most bombáz téged. Csak slágerek közt itt a Deep Down!
1: Rádió.

És David Guetta, One in a Million volt a tiéd, 3 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és ígértem neked bulvár csokrot, benne pedig BB Rex át. Hát itt van, nemrég zajlott le ugye az idei American Music Awards, ahol a rossz májú kommentelők azonnal megtalálták az énekesnőt a túlsúlya miatt, de tudjátok, mit csinált Bibe? A Twitteren csak ennyit üzent, idézem, hát szerintem meginkább vegyétek meg az új albumomat. Majd fogta magát és elutazott Ibizára, egy luxus jaktra, a hétvégén pedig olyan dögös leopárd mintás bikiniben fotózták le a barátaival a habok között, hogy leesett az állunk, kérem. A PCOC szindrómával nyíltan küzdő sztár amúgy sugárzik a boldogságtól, és abszolút nem érdekli a trollok véleménye. Hát most erre mit mondjak? Lehet, hogy így kell ezt csinálni? No, és ha esetleg élőben szeretnétek látni, jó hírem van, fellép a belgiumi Tomorrowland nagy színpadán július 24-én. BB Rexa, ő tehát a bulvár csokorban. Ez a Koktél 4 órában, mindjárt Calvin Harris-szel és Sam Smith-szel egy Walmart dalt is kapsz, itt pedig a Dávönner és Ultra Naté újdonság pörög. Jó, hogy a Starlight, csak slágerek között dobom.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! 31 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Májusban csökkent az ipari termelés, éves összevetésben az előző hónaphoz képest nőtt. Arany és bronzérmet, valamint egy negyedik helyezést ért el Luterán Petra Csehországban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly, jelentette hétfőn első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozó ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a jármű gyártás, illetve a számítógép elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohány termék gyártásában visszaesés következett be. 31 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 10, szombaton 3, vasárnap 18 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Ebben a hónapban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kisbéren, a családsegítő központban a mai napon, július 9-én, 13-án és 16-án fordulhatnak segítségért a szakemberekhez. És végül sport, az elmúlt napokban a csehországi Olmützben versenyzett Luterán Petra, a Tatabányai Sportklub paralimpiai ezüstérmes atlétája, egy háromnapos Grand Prix versenyen vett részt három számban. Petra és edző édesapja eredményesen zárhatta a versenyt, hiszen a sportoló egy arany és egy bronzérem mellett egy negyedik helyezést is elért, közölte a Tatabányai Sportklub a közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időre készülhetünk, néhány helyen fordulhat elő futózápor, a hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap változóan felhős napos idő várható, zápor, zivatar néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki, 31 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Egészen kettőig én is. Koktél 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Szia-szia, a futball VB játék folytatódik. No, és hozom a bulvár csokrot is természetesen. Ki lesz benne? Mondom ám, Eva Max mindjárt, Chapel Room, Major Lazer, itt pedig Inna és Matoma, Kezmel és a Dream Outlaw, egy kiváló újdonság a Forrás színpadán.

Kánál koktél, 4 órában én Tamás, 2-ig tölthetjük együtt az időt. Bulvár Csokrot hozok természetesen most is, egy hazai csapat, a Well Hello a Porondon. No és ugye tudjátok, a foci VB játékunk folytatódik napi nyereményekkel, aztán majd a jövő hétfőn pedig egy fő nyereménnyel, akkor sorsoljuk, hogy kié lesz, na kiderül majd. A mai meccs végeredményéhez kapcsolódó játék pedig holnap reggel kerül kisorsolásra. No de ne rohanjunk annyira előre, jó? Jöjjön a napi koktélos bölcsességem, ne sírj, mert vége lett, mosolyogj, mert megtörtént. Gabriel Garcia Márqueznek köszi. Charlie Puth Meghan Trainorral mindjárt itt lesz a Boney M. Rehabbal, Dr. Béres pedig Király Viktorral vesz elő egy régi nagy klasszikot Orsitól, egykorú Ha lemegy a nap, most pedig Ors is. Na ez a dal címe, csak slágerek közt hozom.

Béres Király Viktorral, hát jó, hogy az Orsi is volt a tiétek. Bocsánat, hogy most megszólaltam, de ha most nem mondom el, akkor utána tuti elfelejtem. Közlekedési infom van a 13-as útról. Komárom Csém vasúti átjárónál a sorompó lámpa nem működik, úgyhogy óvatosan közelítsetek és óvatosan robogjatok át rajta. Mindenképpen nézzetek körbe, és tényleg lassan haladjatok. Köszi az infót is, és nektek is, hogy megfogadjátok a jó tanácsot. Üzsel, French!

0: Fleetwood és Meghan Trainor, Marvin Gaye-ezett az imént 11 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás benne a Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Nem sokára egy Well Hello-dan, és ennek kapcsán persze a Bulvár csókor is a tiéd lesz. Most viszont, ahogy emlegettem, jöjjön a foci VB játék. Portugália-Spanyolország, na ez a mára rendelt mérkőzésünk. Ennek a végeredményét kell megtippelned, a 90 perc utáni végeredményét, de ha ez úgy gondolod, hogy döntetlen lesz, akkor mindenképpen írd még az üzenetedbe a továbbjutó nevét is, mert hogy most már egyenes kieséses a szakasz. Ez azt jelenti, hogy hosszabbítással vagy 11-es párbajjal, de el kell dönteni, hogy ki az, aki tovább szalad. Portugália, Spanyolország, tehát ők játszanak ma. 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom, ide küld 6 óráig teheted. Holnap reggel pedig, ahogy már emlegettem nem oly rég, a Buenos Morgenben sorsolnak a srácok. Well hello, mindjárt itt lesz Milky, jön, szia, Dua Lipa pedig most kezd, előtte azonban mutatom a nyereményeinket, figyúzd!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

rádiót bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Hello, és a nem számít a pénz. Tudom, sokan mondják ezt, de szerintem ez a dolog nem így működik. Viszont a Well Hello, mint csapat tökéletesen működik. Képzeljétek, pontosan 10 éve jelent meg a Soha véget nem érős című moziuk. A jubileum alkalmából pedig az RTL most újra előásta a legabszurdabb jeleneteket. Kiderült például, hogy a forgatáson a Halott pénz és Marsalkó Dávid mellett olyan arcok is felbukkantak titokban, mint a zseniális Molnár Gusztáv, aki egy döbbenetesen vicces, vakrandi paródiával sokkolta a nézőket. Flóarék amúgy elárulták, hihetetlen belegondolni, hogy a filmben bemutatott fesztiválos és parkos szerelmek közül sokan ma már házasok, sőt, komplett családok nőttek fel az Apu Vedd Meg ütemeire. No és a turnébuszokkal sincs megállás, vele, ahol konkrétan végig bulizza a júliust. A Sopron Fest hatalmas tömege után a Sukorói EFOT fesztiválon izítják majd a hangulatot, aztán pedig irány Szlovákia. A Well Hello, na bulvár csokorban, jön mindjárt a Fán és Janelle Mané közös, Aztec Pitbull-lal közösködik, a Pretty Woman feldolgozását kapod, Jonathan pedig most indítja a Coming Home-ot. Jó, teszem én persze, hozom csak slágerek közt.

0: és pont most Forrás Rádió. Mindig veled.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 ezer forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Rendkívüli közgyűlés lesz Esztergomban. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról tárgyal a parlament. Meleg vízszünetre kell számítani Tatabánya egyes részein. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. Rendkívüli közgyűlés lesz Esztergomban. A város honlapján olvasható tájékoztatás szerint július 7-én, vagyis holnap délelőtt 9 órakor a Szent István díszteremben szó lesz többek között az idei költségvetésről. Esztergom Nyergesújfalubajot tehát lakosainak fogászati ügyelet biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről, a nyári diákmunkaprogramról, valamint döntenek a főállású alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról is. Nyári karbantartás miatt meleg vízszünetre kell a héten számítani Tatabánya újvárosban, a főtéri lakóépületek és a március 15-e út közötti területen a Béla Király körtér kivételével. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Földi szúnyoggyérítést tartanak ma Komáromban napnyugtát követően, pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott.
0: Időjárás.
1: Felhős és naposabb időszakok és területek váltakoznak a nap folyamán elszórtan záporesőkkel, 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, kedden is a térségünkben hullámzó front alakítja az időjárást.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Itt vagyok, csak suklok, kiemleget, hagyja abba gyorsan. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön a Bulvár Csokor, Nikol Scherzingerrel és a foci VB játékot is folytatom. Pink Panthers, Zala Larsonnal, jön Jude Law, Alesso, elsőként pedig tequila fogyasztásra fel. Kezd már is a Los Dres Bandidos. Rádiózz velem!

0: say.
1: Pink Panther ez, és mellette Zala Larsson, igazi girl power az iménti három percben. Stateside, így a dal, csak slágerek közt kaptad. Ez a Koktél 4 órában itt a Forráson. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, meg a Bulvár Csokor a következő fél órában. Tudja, hogy tiéd lesz Nikos Scherzinger. Előtte viszont mesélek a foci VB játékunkról, no és persze a nyereményekről is beszámolok. Ne sírj, mert vége lett. Mosolyog, mert megtörtént. Gabriel Garcia Marqueznek köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Egyébként Vanessa küldött nekem egyet Viberen, már mint bölcsességet, úgyhogy holnap Vanessa, az lesz a koktélos bölcsesség. Ha el nem felejtem, de tudod, 50 felett az ember már hülye. Alessandra mindjárt jön a Maroon 5 és Cardi B közös, Last Frequencies pedig Callum Scott-tal működött együtt. Itt a Where Are You Now, csak slágerek közt küldöm.
2: Just like my baby song going round and round my head. Like my baby song going round and round my head. Five days

0: Alessandra, no és persze, hogy a Toszkána a tavalyi évből szállítottam. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél és a foci VB játék. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy, kettőig töltjük együtt az időt, viszont a játékra az üzeneteket 6 óráig várjuk, addig küldheted el a már a rendelt mérkőzés végeredményét. Ezt ugye mi választottuk ki, 9-kor kezdődik, Portugália, Spanyolország. Na, tipped meg, mennyi lesz a rendes játékidő utáni végeredmény, de ha úgy gondolod, hogy ez döntetlen, akkor viszont írj egy tovább jutót is, kérlek szépen. Köszönöm, a nevedet is írd bele az üzibe. Fontos, 0620-978-9785-ös a számom, ezt tudod használni. Még egyszer mondom, egészen 6 óráig, holnap délelőtt pedig sorsol majd a Buenos Morgenben Ádi és Roland. A fődíj, az pedig majd jövő héten hétfőn kerül elétek, akkor lesz kisorsolva, úgyhogy arra is lehet ám izgulni nagyon-nagyon. A zenék miatt viszont nem kell, most viszont mutatnám, mit nyerettek. Figyúz!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
0: Jó játékot hozzá! Bulvárcsokorban Nikol Scherzinger mindjárt énekel is, Álvaro Soler, Anastasia, HBC, pedig annak Rayel és Agent Zeddel közösködik. Itt van az Aloha, hey, csak slágerek közkapod!

Enrique Iglesias és persze, hogy Nico Scherzinger mellett a Heartbeat repült, csak slágerek közt érkezett, pontosan 16 évvel ezelőttről. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, megszoktad már, hogy egy bulvár csokor blokk mindig érkezik, minden órában kapsz egyet, itt van az ez órai, benne Nico Scherzinger. Azt hiszem, hogy most meg kellene állítani egy pillanatra az időt, mert kérem, Nico Scherzinger egyszerűen nem öregszik. A gyönyörű énekesnő nemrég ünnepelte a születésnapját egy elképesztő luxus tengerparti nyaraláson, ahol egy jégszínkék bikiniben mutatta meg a világnak olyan brutálisan kidolgozott kocka hasát, hogy a rajongók ála azonnal a padlót verte. Hát Nicole teljesen kivirult, a közösségi oldalán pedig záporoztak a gratulációk a sztárvilágból, ha valaki, ő aztán tényleg bomba formában van a nyári szezonra. Óriási szenzációként robbant amúgy a hír, hogy Nicole újra összeállt a Pussycat Dolls csajokkal, sőt kiadták az első vaddonatúj közös dalukat is Club Song címmel, viszont egy kis dráma is beszökött a képbe. A benfentesek szerint a menedzsment kicsit túlértékelte a jegyvásárlási kedvet a tengeren túlon, így a hatalmas stadionos amerikai koncert dátumok többségét törölniük kellett. No de, hölgyek, fel a fejjel! Hallgassatok Forrás Rádiót, itt mindig jó dalok szólnak. Sasha például, Marcus és Martinus a csodával, a Wonderrel jelentkezik, a New Level Empire pedig velem van.

ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti,

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
2: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Unokázós csalót fogtak a rendőrök Békésvár megyében. A reálkeresetek dinamikus emelkedése táplálja a kiskereskedelmi forgalom növekedését. Kiváló eredményekkel tértek haza a komáromi Alexandros Muay Thai Gym sportolói. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Unokázós csalások felderítésén dolgozó Békés megyei rendőrök fogtak el egy nőt, aki a gyanú szerint szatyorszámra vitte el az aranyat és a pénzt becsapott emberektől, közölte a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság a mai napon. Mint a polisz.hu oldalon írták, az utóbbi időben országszerte és Békésben is több olyan bűncselekmény történt, amikor megtévesztett emberektől azt kérték, házuk kerítésére akasztanak ki pénzt, értékeket, és a szatyrok, táskák rövid idő alatt el is tűntek. Ez történt június 15-én délután is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel egy 78 éves Békés csabai nőt, akivel elhitette, hogy a fia elütött egy fiatal lányt, a rendőrség fogva tartja és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összeszedte a megtakarított pénzét, valamint az aranyait, és a férfi utasításának megfelelően egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Szemmel akarta tartani a szatyrot, de közben vendége érkezett, így nem látta, ki vitte el az összesen 7,5 millió forintnyi pénzt és aranyat. A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy román rendszámú autó és a gépjármű művet vezető román állampolgárságú nő. A dinamikus bérkiáramlás és az alacsony infláció nyomán érdemben emelkedő reálbérek változatlanul megalapozzák a kiskereskedelmi forgalom növekedését, és a fogyasztás továbbra is a gazdasági növekedés húzó ereje marad, így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a legfrissebb statisztikai adatokat. A Központi Statisztikai Hivatal ma kiadott jelentése szerint májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A programsorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal július 10-én pénteken 18 órától Hausleitner Franciska olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. És végül sport. Kiváló eredményekkel tértek haza a komáromi Alexandros Muay Thai Gym sportolói a múlt hétvégén megrendezett iskolások combat sport országos bajnokságáról, amelynek ezúttal Zalaegerszeg adott otthont. A komáromi egyesület 6 versenyzővel vett részt a megmérettetésen, ahol kickbox szabályrendszerben összesen 7 érmet szereztek. Az egyesület ezzel 4 arany és 3 ezüstéremmel zárta az országos bajnokságot.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarhatják el felhők, és vármegyénkben kisebb zivatar kialakulására is számítani lehet. 25 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Még az utolsó órában is. Sziasztok, ez a koktél. Kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Bulvárcsokrot hozok, Adam Lambert érkezik benne, no meg a játék is folytatódik. Foci VB imádjuk. Lady Gaga-t is, Calvin Harris, Tom Cannondal, a Madhouse, Ed Sheeran pedig már is kezd. Hát jó, hogy az old font.

Olyan kis aranyos varázsló tanoncok voltunk az imént, nem? Lady Gaga és az Abrakadabra tavaly évből hoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, Tamással, foci VB játékkal és persze Bulvár Csokorral, benne pedig Adam Lambert, akinek egy vadonatúj albuma jelent meg. Jó sötét tónusú állítólag. No, hozom a részleteket a következő fél órában, aztán pedig a búcsú ideje is itt lesz, hiszen Bánit Lackó már készülődik, jön majd a délutáni csúccsal. Én meg mindjárt a foci VB játékkal, no meg Gabriel Garcia Márquez jó voltából a koktélos bölcsességgel. Ne sírj, mert vége lett. Mosolyog, mert megtörtént. Mosolyra fel, és jó darra is. Mindjárt Macklemore, Ryan Lewis-zal ismerős lesz. Ralphie Rosario azt hozzá el, amivel mostanában a TikTokon megy nagyot. 1AM Rász Gerivel és Orsovai Renivel működik együtt. Itt a Nem Baj, csak

McLemore, Ryan Lewis és Vance közös Strip Sharp volt a tiéd 14 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Cocktail 4 órában kevés Duma, jó sok zene és mindez Tamással, valamint a Bullard Csókorral. A következő fél órában itt lesz Adam Lambert, most pedig itt van a játék. Este 21 órakor kezdődik a Portugália-Spanyolország mérkőzés. No, ezt kell megtippelned, mennyi lesz a rendes játékidős végeredménye. De úgy gondolod, hogy döntetlen, akkor viszont írd meg a továbbjutót, légy szíves, vagy Portugália, vagy Spanyolország, mert hogy jön a hosszabbítás, és esetleg a 11-es párba is. 0-20-97-8-94-8-5-ös a számom. Arra gondoltam, megosztok veletek egy-két üzenetet, itt van például Nóráé. Szerinte Portugália 2-1-re nyernes, őt ide írta még a gólszerzőket is. Hú, te valamit tudsz. Zoli 2-3-at írt, hogy kinek az nem tudom, de 2-3-at írt. 0-2 Rita üzenetében ez van. Móni szerint Spanyolország 2-1-re veri Portugáliát. No, remélem tudtam segíteni, ha esetleg eddig nem volt tippetek. Úgy nézem, hogy Portugália eddig a befutó. 9-kor minden kiderül. Holnap reggel pedig persze, hogy kisorsoljuk a mai győztest. A napi nyeremény nem más, mint 4 óra dárcozás, családdal, barátokkal a tatabányai Huggies Darts jóvoltából. A fődíjat pedig majd 13-án sorsoljuk a Buenos Morgenben. Ez egy wellness hétvége két fő részére. 3 nap, 2 éjszaka, félpanziós ellátás. A Duna Residence dobta nekünk, mi pedig majd dobjuk neked, tehát jövő éte hétfőn. Mindjárt a Bulvár Csókorban Adam Lambert, Dua Lipa, Rihanna-val, jön Altego, Eva Max pedig a kereskedelmi szünet után hozza a Dancing Don't. Ilyen lesz!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
2: Indul a szabadtéri szezon, a Monostori erőt Klapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Dualipa, és ahogy a Training Season volt, a tiétek csak slágerek közrepült. Cocktail 4 órában, köszönöm, hogy velem tartasz. Ez az a műsor, amivel megpróbálok átkísérni téged a munka legnehezebb részén. Most éppen Bullard Csokorral. Képzeljétek, kereken 4 nap múlva, igen, jó hallottad, 4 nap múlva pénteken érkezik Adam Lambert 6. stúdió albuma, ami egyszerűen csak az Adam nevet kapta. Az énekes elárulta, hogy ez lesz az eddigi legbátrabb és legnyersebb anyaga, amit a 90-es évek alternatív és elektronikus zenéi ihlettek. Olyan stílusra számítsatok, mint Prince, vagy éppen a Daft Punk. Hogy mi a poén? Adam bevallotta, hogy a Queen-nel közös turnékból keresett pénzéből finanszírozta a lemezt, így teljesen szabad kezet kapott a stúdióban. Ma és emellé az album premier napján egy elképesztő villámgyors mini turnéra is indul, hogy élőben is bemutassa az új dalokat. Los Angelesben kezd, majd aztán Brooklynban folytatódik a menet. Itt pedig Chappell Roan-nal folytatódik a jó dalok sora, előtte Pál Dénes, Lótfi Begivel, és ha már Adam Lambertet emlegettem, Nesztek! Csak slágerek közt a neve.

0: az óra végéhez érkeztünk. Andi pedig jön a hírekkel, úgyhogy ő most pedig hozza nektek ezeket az információkat, amelyeket korábban már részlegesen megpendítettem. Chris Van Dutch viszont most érkezik majd újdonságával, a Holiday-jel. Mutatom!
1: Túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha bajra

0: Tolvaj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az élő környezetért felelős minisztérium megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, színházi előadás lesz Komáromban, nem már lemondta a további válogatott szereplést. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, 3 perccel járunk 3 óra előtt, jönnek a részletek. Megkezdjük az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter ma a közösségi oldalán. Gajdos László a Poszthoz csatolt videóban elmondta, hogy egy országról nagyon sokat elárul, milyen ebrendészeti telepeket működtet. Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és nagyon-nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. Feltérképezik a telepeket, és utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni, jelentette ki Gajdos László. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be ma a terrorszervezet. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja feladatait és biztosítja a közszolgáltatásokat. Izrael a bejelentés ellenére nem fogja engedélyezni, hogy a bizottság Kairóban tartózkodó tagjai belépjenek az övezetbe. Mindazonáltal, amíg Izrael nem válik részévé ennek a folyamatnak, és az Egyesült Államok sem gyakorol nyomást a terv végrehajtása érdekében, nem várható érdemi változás a gázai övezet helyzetében. A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják július 8-án, oda az igazság, avagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program. És még a sport. Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette visszavonulását a nemzeti együttestől. Megpróbáltam, de most vége, idézte az O Globo brazil a 34 éves csatárt, aki azután nyilatkozott, hogy csapata a vasárnapi 8-as döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól. A brazilok szépítő találatát 0-2-es állásnál az utolsó percekben 11-esből éppen Neymar szerezte, aki így 130. válogatott mérkőzésén 80. gólját jegyezte, és minden idők legeredményesebb brazil futballistájaként vonul vissza.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de többször megjelenhetnek gomoly felhők is az égen. Vármegyénkbe kisebb záporokat is jósolnak, 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtudibb slágerekkel is. Hello, hello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A Forrás Rádiót hallgatjátok benne a délutáni csúccsal, a mikrofonnál pedig Bálint László, ki a Bálint jó hangosan a mikrofonnál. Hát a helyzet az, hogy hozok nektek közlekedési információkat és érdekességeket egyaránt ebben az órában, meg persze a VB tippjátékunkról sem érdemes nem maradni, hozom mindjárt a részleteket. Nem menjetek sehova!

VB tippjátékunkról valaki teljesen véletlenül lemaradt volna, akkor most azonnal figyeljen, és mindenképpen hát füleljen. Mert hogy a következőkben arról beszélünk, hogy lehet nyerni tőlünk akár 4 órányi dárcozást is a Haggis Darts jóvoltából Tatabányán. Na, családdal, barátokkal lehet ezt a 4 órát megnyerni egyébként, úgyhogy egy jó kis közösségi program az abszolút érvényes ebben a helyzetben. Viszont mondom nektek, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ezt meg is tudjátok nyerni. A VB tippjátékunk ugye arról szól, hogy meg kell tippelni az adott meccsnek a végeredményét, amit egy nap kijelölünk. A mai mérkőzés az a Portugália-Spanyolország meccs, egy igazi rangadó, és hát természetesen nagyon nagy összecsapásra lehet számítani. Kérdés, hogy CR7 tovább tud-e jutni, ugye ez egyik legfontosabb, vagy éppen az ifjú tehetség Lamine Yamal fog tovább jutni. Nagy kérdés ez. De a lényeg, hogy nektek meg kell tippelnetek a végeredményt, ha pedig döntetlenre tippeltek, akkor a tovább jutott, hiszen ez már kieséses szakasz, így valaki biztosan búcsúzik ma este a tornától. Szóval a kérdés az, hogy ki lesz az, és hogy ti eltaláljátok-e. Ha igen, akkor ez a 4 óra dárcozás, ez már eséllyel indul irányotokba, tehát hogyha jól tippeltek, akkor lehet, hogy éppen ti lesztek azok, hiszen hogyha mások is jól tippelnek, akkor köztük sorsoljuk ezt majd ki. És nyilvánvalóan a fődíj sorsolás is hasonlóképpen zajlik a helyesen tippelők között. A játék végén a fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásával. Na, ezeket lehet játszani. Sok sikert mindenkinek, és ne felejtjétek, Portugália, Spanyolország, ez a mai meccsünk. Illetve a mai kínálatunkban felfedezhető újabb sztár is. Felix ilyen esetében ez most a Walk With Me.

tetszik, hogy milyen foci VB-s napunk van. Valamelyik nap egyébként az egyik közvetítésben, nem tudom melyik meccsen már, láttam Tobey Maguire-t a lelátón, sok sztár társaságában. Na de hát menjünk tovább most a hírrel, mert hogy egyik legváratlanabb pletykált párja lett Ice Spice és Tobey Maguire, miután közös fotóik bejárták a netet Michael Rubin éves White Party rendezvényéről a Hamptonsban. A felvételeket a rapper és a Pokémon sztár látszólag közeli, bensőséges pillanatokat osztott meg, ami azonnal találgatásokat indított el egy esetleges románcról. Bár egyes közösségi médiaposztok szerint a képeken csók is látható volt ez, sem Ice Spice, sem pedig Tobey nem erősítette meg. Hát miért is erősíteni, kinek mi köze hozzá? A rapper képviselője később tisztázta, hogy a felvételek félreértelmezettek voltak, és a két híresség csupán beszélgetett, és az eseményen együtt töltöttek egy rövidebb időt. Na mindegy, hát Tobinak azért azt hiszem, hogy nem kell itt igazából hódítgatnia, ha nagyon szeretne. Itt a Forrás Rádióban viszont

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A közlekedési infók között nem sok minden változott az elmúlt órához képest, jelen pillanatban is az van, ami eddig, tehát hogy nincs különösebb fennakadás egyelőre a környéken, nem látszik a térképen sem annyira nagyon különleges dolognak, mondjuk úgy egy átlag hétköznaphoz képest, mint ami Tatabányán és térségében zajlik jelen pillanatban a pályán. Amit mindenképpen tudnotok kell, az az, hogy Hegyesalom felé Győr térségében a terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között, a torlódás ott jelentős, nagyjából 5 kilométeres, ami egyébként, tehát az egyes főút kikerülésével orvosolható, nagyon sokan ezt is alkalmazzák, így hát ott is van egy kis katyvasz. Csak óvatosan, vigyázzatok egymásra és magatokra is. Közlekedési információk esetén pedig várjuk a 0620 9798 9785-re SMS és Viber üzeneteiteket.

annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs, a fo-

Shakira, Waka Waka, igen, egy VB dal, megint, vagy már megint, vagy előtte, nem tudom, de a Dajda is egyébként tök jó. Én szeretem nagyon a mostani VB dalt is, de a Waka Wakának azért megvan az a maga nosztalgikus hangulata, nem? Na hát ugye a dél-afrikai VB 16 évvel ezelőtt volt, pontosan 16 éves így ez a dal is. Ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, Andival pedig hamarosan az információkat is megkapjátok, addig azért van időnk például Carlos Anders Andrásra, akitől

0: Na hát akkor megérkeztünk az óra végéhez, kérem szépen, úgyhogy Andi már is szabadjára engedheti a híreket és az információkat, így is tesz másodpercek, perceken belül. James Hype pedig hozza nektek a kiváló slágerek színvonalát, mindjárt a következő órában vele kezdünk. A Don't Wake Me Up-val mutatom.
1: Koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
2: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
6: Hello Komárom! Komárom. Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 4 óra lesz 3 perc múlva. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást, az EU támogatást nyújt Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez, szúnyoggyérítést tartanak ma Komáromban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. Kiemelték, a kutatás során a lakosság közel fele nyilatkozott úgy, hogy nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazásra. Előtt. Hozzátették, a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés, emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. A több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt a hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melynek keretében az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság a mai napon. A brüsszeli közlemény szerint az Európai Unió 4 repülőgépet küld Svédországból és Ciprusról Franciaország tűzoltóinak támogatására. A veszélyhelyzet reagálási tartalékot kezelő EU program az úgynevezett RescEU keretében mozgosított tűzoltó repülőgépek várhatóan már ma megérkeznek az érintett területekre. Portugáliába már néhány órával a segítségkérés után 118 tűzoltó és 45 tűzoltó jármű érkezett Spanyolországból, és 3 tűzoltó repülőgép érkezett Olaszországból és Spanyolországból. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban a mai napon, napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés. A pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. És végül sport. A magyar csapat 72 éremmel zárta a budaörsi légtorna Európa bajnokságot. A hazai versenyzők 28 arany, 25 ezüst és 19 bronzérmet szereztek. Ebből 15-öt a felnőtt mezőnyben, 7 arany, 5 ezüst és 3 bronzérem megoszlásban. A Magyar Levegősportok Szövetségének mai híradásában Simkóp Georgina elnök helyettes elmondta, a szövetség, a szervezők és a hazai csapat vezetése is elégedett lehet a kontinens viadallal. Simkóp Georgina arról is beszélt, hogy előzetes egyeztetést folytattak a Nemzetközi Szövetséggel, és a tervek szerint 2027-ben Magyarország rendezheti a légtorna világbajnokságot.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban borult időre kell számítani, eső, zápor is előfordulhat, 23 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban először gyengén felhős lesz az ég, majd hajnalban megnövekszik a felhőzet, és vármegyénkbe záporokat is jósolnak, 17 fokig hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben a legtutibb slágerekkel is. Hello, hello, szép délutánt mindenkinek, bizony ez a délutáni csúcs. Immáron 4 óra van, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok, és még 2 órán keresztül nem is szabadultok tőlem, ígérem, viszont a Starinfoktól sem, mert hogy ők is érkeznek VB játékunkról, kaptok egy kis emlékeztetőt, és természetesen ennek kapcsán a slágereket is hozzuk nektek. James Hype jön mindjárt.

0: Slágerekre.
1: Itt a Forrás Rádióban továbbra is folytatjuk csak slágerekkel és természetesen a VB nyereményjátékunkkal, mert még mindig ajánlok figyelmetekbe, már csak azért is, mert természetesen még mindig hozzuk nektek a nyereményt is hozzá. 4 óra dárcozás a Haggis Darcban, ugye, hogyha jól tippeltek, napi nyereményként hozzátok mehet, illetve a Duna Residence felajánlásából egy újabb ajándék, egy fődíj talál gazdára a jól tippelők között a játék legesleg végén, ugye egy teljes hétvégére szóló, 3 nap, tehát 2 fős, félpanziós ellátásos wellness hétvége talál 2 főre gazdára, úgyhogy tényleg érdemes játszani velünk. A mai mérkőzés, amire tippelhettek, a Portugália-Spanyolország, írjátok meg az eredményt, és hogyha döntetlenre tippeltek, akkor azt is írjátok meg, hogy mely csapat jut tovább, és természetesen holnap a Buenos Morgan-ben megint csak sorsolunk a helyesen tippelők között. Sok sikert mindenkinek, ami pedig a zenéket illeti, Blankával folytatjuk, jön már is az Aserehe, valamint Kaigo és Sandro Cavazza közöse, ahol

továbbra is a Forrást hallgatjátok, és benne pedig továbbra is sztárinformációkkal megyünk tovább, így két zenele között szerintem a legjobb. Hát az van, hogy hát Cynthia Erivo és Ariana Grande nem nagyon beszél egymással, de a benfentesek szerint szó sincs összeveszésről. A források úgy vélik, hogy a két sztár közösen döntött úgy, hogy a jövőben kevésbé helyezik reflektor fénybe a barátságokat, mivel mindketten szeretnének ismét a saját karrierjükre koncentrálni. A Wicked sajtókörútja alatt minden közös pillanatuk hatalmas figyelmet kapott. A rajongók a közösségi médiában pedig szinte megszállottan elemezték a kapcsolatukat. Erivo nemrég maga is reagált a pletykákra. Elmondta, érdekes látni, hogy az emberek milyen következtetéseket vonnak rá kívülről, miközben nem is ismerik a valóságot. Hozzátette, hogy ő és Grande továbbra is szinte minden nap üzennek egymásnak, így a barátságuk egyáltalán nem változott meg attól, hogy ritkábban jelennek meg együtt nyilvános eseményeken. Nos, hát ez van egyelőre, remélhetőleg azért tényleg szent a béke, és hát ezt mondjuk egy jó kis pörgős dallal meg is pecsételhetjük. Salomé de Bahia érkezik, ez a Taj Mahal.

Budapest mindenkinek nagy kedvence, nem csak a turistáké, hát nem lepődöm meg, hogy dalban is igencsak sikeres volt George Ezra felvétele 2013-ból. Ti a Forrást hallgatjátok csak slágerekkel, és ezen slágerek között is felcsendülnek a legjobbak. Lengyel Joannával, Robin Schulzzal, vagy éppen Segivel. Itt van az Itt Was Me.

Az óra vége felé klattyogunk, klutyogunk, sétálunk, úgyhogy jön Andi nem sokára a hírekkel, de addig is rengeteg muzsikára van időnk, úgyhogy ezt az időt engedelmetekkel jó ki is használnánk. Jön már is Meringer és Bad Bunny című dala, valamint Topiktól a Buddy, többek között Firebird DML-el és Nikozántosszal. Tartsatok velünk, ez még mindig a délutáni csúcs, tel is tele zenék.

0: Harry Child, a Svörös Mafia szólt itt a Forráson. Most viszont Andi hozza nektek a híreket, én pedig a következő órában az idei Eurovízió győztesét Darát Bulgáriából. Mindjárt jön a Bangaranga, mutatom!
1: Legismertebb DJ-vel! Szecsi!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Indul a szabadtéri szezon, a Monostori erőt Klapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó Musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra előtt járunk 3 perccel. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz a Dobogókői úton Esztergomban, több mint 250 000-val csökkent a nyilvántartott fegyverek száma Szerbiában, több mint 200 történet született a Néprajzi Múzeum archív fényképeiből. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Esztergomban a körforgalom építés második üteméhez kapcsolódó csatornázási munkálatok miatt a Dobogókői utat, az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszát teljes szélességében lezárják július 9-e 9 órától július 11-e 17 óráig. A kivitelezés ideje alatt kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint fokozott figyelmét. Jelenleg 508.999 bejegyzett lőfegyvert tartanak nyilván Szerbiában, ami több mint 250 000-val kevesebb a 3 évvel ezelőtti adatoknál, közölte Ivica Dačić, szerb külügyminiszter a parlamentben a fegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat ismertetésekor. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az országban 274.890 magánszemély és 1826 jogi személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, emellett 1448 bejegyzett fegyvergyűjtőt is nyilván tartanak. A miniszter hozzátette, a jövőben a hatóságok kiemelt feladata az illegálisan tartott fegyverek felkutatása és kivonása lesz, és az ilyen esetekben szigorú büntetéseket fognak alkalmazni. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán Kárlóval, a kertvárosi bányászművelődési otthon melletti szabadtéri területen július 11-én az ingyenes program 18 órakor kezdődik. Több mint 200 alkotás érkezett a Néprajzi Múzeum és a Magvető Kiadó közös novellaíró pályázatára, amelyet a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című időszaki kiállításhoz kapcsolódva hirdettek meg. A múzeum MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a beérkezett 210 pályamű 55 történeti fényképet értelmezett újra irodalmi eszközökkel, a díjazott pályaműveket a tárlat finisztázsán hirdették ki vasárnap. A szervezők tájékoztatása szerint a pályaművek visszatérő témái között szerepelt az első világháború időszaka, a családok szétszakadása. A novellákban hangsúlyosan jelentek meg a hiány, a várakozás, a veszteség, valamint az emlékezés motívumai. A zsűri döntése alapján a pályázat első díját Holtversenyben Sinkó Adrien Hiányzó öltések és Major Eszter Anna Moccanatlan című novellája nyerte el.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban borult időre kell számítani, eső, zápor is előfordulhat, 23 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban először gyengén felhős lesz az ég, majd hajnalban megnövekszik a felhőzet, és vármegyénkbe záporokat is jósolnak, 17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszönöm szépen az információkat, és egyben sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni csúcs utolsó órájában. A mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlóval, slágerekkel, sztárinfokkal, VB tippjátékunkkal, egy szóval mindennel, mi szemnek, szájnak, ingere. Darával, az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesével pedig már is indítom az órát, érkezik a Bangaranga. Tarts velem!

VB tippjátékunkkal folytatjuk itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, Ellen Walker és Sorana közöse után, ami az Eroina volt. Na szóval a VB tippjáték, ugye 4 óra dárcot nyerhettek a Huggies Darts jóvoltából napi nyereményként, ha helyesen tippeltek az adott mérkőzésre, illetőleg egy kétfőre szóló wellness hétvégét 3 nap 2 éjszakára félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásából. Ez a fődíj az összesen a játék ideje alatt jól tippelők között sorsoljuk majd ezt, a holnapi napi nyeremény pedig ugye igazából a mai az majd reggel talál gazdára. A Portugália-Spanyolország mérkőzésre kell ma tippelnetek, ha nyerni szeretnétek, írjátok meg az eredményt, és hogyha döntetlen az az eredmény, amit tippeltek, akkor írjátok meg azt, hogy melyik lesz a továbbjutó csapat. A 0620-98-98-5-ön ezt megtehetitek. Sok szerencsét, és természetesen slágerekkel megyünk mi most is tovább, Daniel Fivel és a Jacques Fimmel egészen pontosan.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

No és a Get Lucky, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok még mindig csak slágerekkel. Az S Club 7 és a Bring It All Back következik mindjárt. Előtte azért elmondom nektek, hogy mi újság a közlekedésben. Jelenleg még mindig nyugalom és csend honol. Valamilyen szinten azért forgalmasabb még minden Tatabánya környékén az M1-es körül. De hál' Istennek egyelőre fennakadásokról nem kell beszélni, úgyhogy ezt tudom nektek mondani jelenleg az autópályáról. Remélhetőleg ezek után sem kell majd ezt az állapotot frissíteni, pláne nem rosszabbra. Szóval csak óvatosan, de ha nektek van azért közlekedési infótok, szívesen és köszönettel veszük, mindezt a 0629789785-ön. Köszönjük szépen! Ha pedig a folytatásról beszélünk, akkor, amint már említettem, az S Club 7-jön, ez a Bring It On.

Drága hallgatók, az a helyzet, hogy a délutáni csúcsa végéhez érkezett, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Most azonban Zimmerer Tamásra hívnám fel a figyelmeteket, aki most is hozza a chartert 6 és 8 között, 8 után pedig érkezik majd a Light Sessionben DJ Bóli, egy kiváló, megint csak kiváló mixel. Szóval őt is hallgathatjátok 20-tól 22 óráig, én pedig már a búcsúzom ismételten. Holnap pedig már délben találkozhatunk egy kis koktélban, aztán a délutáni csúcsban meg mindezt folytatjuk, úgyhogy érdemes lesz akkor is minket hallgatni, minket választani, hiszen csak slágerek és jó hangulat vár rátok. De a következőkben is így lesz, úgyhogy mindjárt jön a charter. Addig is szép estét nektek!

0: nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
0: Szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása. George Clooney megkapja az Arany Oroszlán életműdíjat. Kerékpártúrát rendeznek Komáromban. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása a 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező Arany Oroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül a The Hollywood Reporter. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney. Ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedtem, de elfogadom, tette hozzá a 65 éves filmkészítő. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA és Emmy-díjas alkotó visszatérő vendég a fesztiválon, olyan filmek mutatott be itt, mint például a Jó estét, jó szerencsét, a Hatalom árnyékában, a Gravitáció, vagy legutóbb a Jay Kelly. Ebben a hónapban is várják az ügyfeleket ingyenes jogi tanácsadásra Kisbéren. A Családsegítő Központban július 9-én, július 13-án és július 16-án fordulhatnak segítségért a Szakemberekház. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban július 12-én 8 óra 30-kor. A találkozó helyszíne a Brigéció Öröksége Látogatóközpont, a táv körülbelül 60 km baráti tempóban. A résztvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban először gyengén felhős lesz az ég, majd hajnalban megnövekszik a felhőzet, és vármegyénkben záporokat is jósolnak. 17 fokig hűl le a levegő. Holnap a nap nagy részében borult, erősen felhős lesz az ég, záporokra, zivatarokra is számítani kell. 26 és 31 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Exa és a Fadeless Collab New Religion. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön majd a visszatek rovat is. Itt lesz Sean Paul és a Gad Bozy. Találkoztok DJ Bólival is a Light Session 2 órájában. Tuti, hogy érkezik majd 8 és 10 óra között. Addig Justin Bieber, Taylor Swift és Travis Scott, no meg természetesen Harry Styles, aki sokkolt a Wembley közönségét. A részletek rövidesen, addig pedig legjobbjaink, itt lesz a Hüzsel vagy Google, kinek hogy tetszik, Ultranat és Imál Angel közös, elsőként pedig Katy Perry a blogban, a 19. a héten a The One That Get Away. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt

Harry Styles és az American Girls, ezt kérem a 18. A chartert hallgatott, benne pedig az európai lista pörök. No de apropó Harry Styles, éppen a 12 állomásos teltházas Wembley-beli mega rezidenciáját pörgeti a Together Together turné keretein belül, de a legutóbbi bulin majdnem szívrohamot hozott a rajongókra. Az internetet elárasztották a videók, amiken a 32 éves szupersztár az As It Was című sláger közben hirtelen a hátára esik és a földön marad. Mindez kérem, egy brutális 37 fokos hőhullám közepén történt, 37 fokos, ne viccelj már, hát az már majdnem, hogy hideg a miénkhöz képest. No, a stadionban azonnal kitört a pánik, hogy a kedvencük elájult a hőségtől, de nyugi, fellélegezhetünk. Belső infók szerint szó sincs napszúrásról, Harry egyszerűen csak elrontotta a védjegyévé vált bálna mutatványát, túl nagyot kortyolt a vizes palackból, félrenyelte a vizet, és a színpadi baki miatt elesett. Az énekes persze azonnal elnevette magát, felpattant és folytatta a sót. Én pedig folytatom a chartert a The Chemical Brothers dalával, Go így anóta, csak slágerek közt az Európa.

Jamaican, Luzsel vagy Hugger és Szoltó közöse csak slágerek közt repült. Ezt kérem, a listán van, kapaszkodjatok, én mondtam, hogy ott lesz az Európain, most a 16. helyen. Charter, Réjjel és a Where is my husband-del a 15.

Alice Warren, és persze, hogy a Passenger a 14. héten, ez a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatod, Taylor Swift-tel a folytatásban. Nem tudom, hogy tudtatok-e róla, de 3 nappal ezelőtt a hölgy és az úr, hát, összekötötte a kezecskéjét, és nem bilincsel. Bár igazából lehet, hogy ott is, július 3-án volt a bonzáj, több mint 500 fősre sikeredett a Met Gálánál is nagyobb szabású lakodalmat vezényeltek le. Eredetileg egyébként Taylor Rhode Islandi luxus birtokán lett volna a buli még június közepén, de információk szerint a biztonsági csapatok megfújták a vészharangot. A paparazzók és a több ezeres rajongói rohan miatt ott egyszerűen kezelhetetlen lett volna a helyzet. Hát itt jött képbe a Madison Square Garden. Nos, a buli jó volt, és ők már egy pár, viszont most csak egyedül hozom Taylor Swiftet, The Fate of Ophelia, így anóta a 13.

3. héten Taylor Swift, The Fate of Ophelia volt a tiétek, ez a charter, benne pedig az európai lista, köszönöm, hogy itt vagytok, a Hunter X, a K-pop Demon Huntersből, na és a Golden a tiétek, a 12.

0: Rendészet országos állapot felmérését, színházi előadás lesz Komáromban, Neymar lemondta a további válogatott szereplést. Itt a Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Megkezdjük az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter ma a közösségi oldalán. Gajdos László a Poszthoz csatolt videóban elmondta, hogy egy országról nagyon sokat elárul, milyen ebrendészeti telepeket működtet. Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és nagyon-nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat, fogalmazott a miniszter. Feltérképezik a telepeket, és utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni, jelentette ki Gajdos László. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be ma a terrorszervezet. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja feladatait és biztosítja a közszolgáltatásokat. Izrael a bejelentés ellenére nem fogja engedélyezni, hogy a bizottság Kairóban tartózkodó tagjai belépjenek az övezetbe. Mindazonáltal, amíg Izrael nem válik részévé ennek a folyamatnak, és az Egyesült Államok sem gyakorol nyomást a terv végrehajtása érdekében, nem várható érdemi változás a gázai övezet helyzetében. A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják július 8-án, Oda az igazság, avagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program. És végül sport. Neymar, a brazil labdarúgó válogatott legeredményesebb játékosa, bejelentette visszavonulását a nemzeti együttestől. Megpróbáltam, de most vége, idézte az O Globo Brazil a 34 éves csatárt, aki azután nyilatkozott, hogy csapata a vasárnapi 8-döntőben 2-1-re kikapott Norvégiától, így búcsúzott a világbajnokságtól. A brazilok szépítő találatát 0-2-es állásnál az utolsó percekben 11-esből éppen Neymar szerezte, aki így 130. válogatott mérkőzésén 80. gólját jegyezte, és minden idők legeredményesebb brazil futballistájaként vonul vissza.
1: Időjárás.
0: Az esti és éjszakai órákban először gyengén felhős lesz az ég, majd hajnalban megnövekszik a felhőzet, és vármegyénkben záporokat is jósolnak, 17 fokig hűl le a levegő. Holnap a nap nagy részében borult, erősen felhős lesz az ég, záporokra, zivatarokra is számítani kell, 26 és 31 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

kérek ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert. Hétfő lévén persze, hogy az európai kedvencekkel, és mindjárt a Visszatek rovattal. Itt lesz Sean Paul, na meg a Gelduzi, érkezik DJ Bori is a Light Session 2 órájában, na meg Justin Bieber is, aki sokkolta a hoki és a pop világot, hogy miért is kiderül nem sokára. Addig legjobbjaink Zala Larsson, no és a Sam Fender, valamint Olivia Dean, a Rain Me In indul most a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellem.

8. Zella Larsson és a Lush Life, a 7. Alex Warrennel bombáztalak, a Fever Dream repült, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája szól nálad. A menetrendet mondom, hétfő Európa, ez van ma, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az európait, 2003 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Sean Paul dala volt az első, néme itt a Gambles

A Super High és az Anywhere With You egy nagy újdonság, imádom, igazi nyári dal. Hétfő európai listám, na Olivia Rodrigóval, te a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját, a Chartert hallgatod. Itt a 6. helyen a Drum Deed.

A hatodik Olivia Rodrigo újdonsága, ez volt a Trap Deed. Justin Bieber készülődik, a hétvégén sokkolta a hockey és pop világot, valóban besétált személyesen. De hogy hova is, na ígérem, elmondom nem sokára, addig viszont hozom a Michael című film kapcsán újra slágerlistára került egyik Michael Jackson dalt. Ez pedig a Billie Jean, ma

Shakira és Burna Boy a negyedik pozícióban a Die Die a foci VB kapcsán kerül ide, már hogyne. Charter, benne pedig Nicki Minaj és Justin Bieber közösen rögvest. Na, képzeljétek el, a 32 éves kanadai világsztár fogta magát, és a hétvégén teljesen váratlanul felbukkant az idei NGL Draft gálán Buffalo-ban. A helyi közönség lévén óriási riválisokról van szó, azonnal fújolásban tört ki, de Justint nem olyan fából faragták, hogy megijedjen, gyerekkori álma vált valóra, amikor a pódiumra lépve bejelentette, hogy imádott csapata a Toronto Maple Leafs az első helyen a szuper tehetség Gavin McKenna-t igazolta le. A fiatal hokis stílusosan Bieber Yukon című slágerére korcsolyázott ki a színpadra, a popherceg pedig fülig érő szájjal fotózkodott a jövő sztárjával. Justin Bieber ilyen csávó. Ő jön Nicki Minaj-zsal, Beauty and the Beat, így a dal, a

Kula címmel a Tame Impala és Gianni közöst hoztam neked. Ez a charter. Köszönöm, hogy velem tartasz. Az európai lista egészen 8 óráig pörög. Jó hírem van, már az első helynél vagyunk. Ariana Grande ez ügyben. Hidd el, I miss you, love me. Így anóta. Ez a number one.

0: az első ezen a héten. Persze, hogy Ariana Grande, az újdonságot hoztam, a Hit That I Made You Love Me repült. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap is fogom, akkor majd az amerikai kedvencek érkeznek. No meg Olivia Dean, aki megcsinálta, kérem, a történelmi 6-szorost. Hogy mit is jelent ez, ígérem, hogy megtudjátok holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Bóli lesz veletek egészen 10 óráig, holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen az idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!
2: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörgetni,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Elindult az esztergomi Prímás sziget természetvédelmi restaurációja, hazai és nemzetközi szinten is remekeltek az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzői, jellemző a nyári időszakra, hogy hirtelen nagy viharok alakulnak ki. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. július 6-án hétfőn. Jellemző a nyári időszakra, hogy hirtelen nagy viharok alakulnak ki, ami megnehezítheti a közlekedést. Hogy mire kell figyelni ilyen helyzetekben, arról Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Mindenképpen csökkenteni kell a sebességet, a követési távolságot növelni kell, hiszen ilyen esetekben, hogyha valaki fékez előttünk, akkor a csúszós úton az autónak a féktávja az megnövekedhet. Nagyon fontos ilyenkor, hogy semmi ne terelje el a figyelmünket, tehát ideális időjárási körülmények között is nagyon veszélyes, hogyha bárki mobiltelefont tart a kézben vezetés közben, szabálytalan is természetesen, de veszélyes is emellett. Tehát, hogyha hirtelen nagy eső zúdul le, akkor ez még egy plusz kockázati tényező, hogyha valaki nem az útra figyel. Ilyenkor a tócsákra is figyelemmel kell lenni, hiszen nagy vízmennyiség összegyűlhet az út szélén. Látunk olyat is ilyen időjárási körülmények között, hogy valaki ezt későn észleli, ugye a nagy sebesség miatt, vagy a nem megfelelően megválasztott sebesség miatt elrántja a kormányt, közben valaki jön szabályosan szemből a szemközti sávban, és összeütköznek, illetve hát ne feledkezzünk meg azért a kerékpárosokról, motorosokról se. Ugye ez most a héten aktuális is, hiszen a Roadpol akció kifejezetten a kétkerekű járművek ellenőrzésére irányul. A motorosoknak mindenképpen azt javaslom, hogyha vihar közeleg, vagy már lecsap a vihar, akkor amíg elcsitul, addig álljanak félre, hiszen a gumiknak a tapadása az nem megfelelő ilyen időjárási körülmények között. És még egy kicsit a gyalogosokra visszatérve, hiszen az autósokkal kezdtük, de azért térjünk ki a gyalogosokra is, hogy nyilván, amikor ilyen kedvezőtlenek az időjárási körülmények, akkor az autósoknak, a gyalogosokra is figyelniük kell, hiszen elképzelhető, hogy esernyővel, kapucnival a fejükön nem látnak megfelelően, figyelmetlenül lépnek az úttestre, hiszen ilyenkor mindenki siet, ezt azért tapasztaljuk, hogy a gyalogosokat is, hogyha elkapja az eső, akkor igyekeznek minél előbb hazaérni. Tehát gyalogosként is figyeljünk arra oda, hogy ilyenkor se menjen a sietség a biztonság rovására, illetve autósként is készüljünk arra fel, hogy a gyalogosokra, kerékpárosokra figyeljünk, hiszen a kerékpárosoknál is előfordulhat, hogy kerülgetik a tócsákat, nem az úttestnek a szélén közlekednek, vagy elvesztik az egyensúlyukat a kerékpáron, mert éppen a kapucniukat igazgatják. Tehát, hogyha ilyen időjárási körülményt tapasztal bárki, akkor én azt javaslom, hogy az előzéstől például tartózkodjanak a kerékpárosokat, hogyha mégis előzik, akkor a megszokottnál nagyobb oldaltávolságot tartsanak.
1: A Pirisi Parkerdő Pirisi Erdőkezelő Kft.-jének szakmai irányításával elindult az esztergomi Prímás sziget természetvédelmi restaurációja. A munkálatokat Németh Zoltán erdőmérnök és természeti örökségvédelmi szakmérnök vezeti, aki a projektben résztvevő partner szervezetekkel közösen olyan beavatkozásokat valósít meg, amelyek egyszerre szolgálják a természetvédelmi célokat és a városi zöld infrastruktúra hosszú távú megőrzését. A projekt jól mutatja, hogy az erdés természetvédő civil és önkormányzati szakemberek közötti párbeszéd alapú tervezés és kivitelezés milyen összetett természetvédelmi és erdőkezelési feladatok megoldására képes. A Prímás sziget egyik legfontosabb természeti értéke a Duna mentén kialakult puhafás liget erdő, amely természetes állapotában különböző fűz és nyárfajokból áll. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb teret nyertek az idegen honos inváziós növényfajok, amelyek aktív beavatkozások hiányában fokozatosan kiszorították az őshonos növényzetet. A helyzet kezelése speciális szakmai felkészültséget igényelt. A Pirisi Parkerdő Pirisi Erdőkezelő Kft.-jének szakemberei természetvédelmi szempontok alapján mérték fel a terület állapotát, meghatározták a szükséges beavatkozásokat, majd kidolgozták a helyreállítás szakmai tervét. A projekt megvalósításában az Esztergomi Természetbarátok Egyesülete, a MOL Új Európa Alapítvány támogatása és önkéntesek munkája is szerepet kapott, közölte a dorogimedence.hu. Egy 70 éves asszony sétált július 1-én délután Tatabánya egyik parkjában, amikor egy 44 éves férfi hátulról meglökte, majd a nyakából letépte az aranynyakláncát. A sértett az erőszakos támadás következtében elesett, az elkövető pedig a zsákmánnyal elmenekült. Az azonnali rendőri adatgyűjtés, valamint a közterület felügyelet által üzemeltetett városi térfigyelő kamerarendszer felvételei eredményeként sikerült beazonosítani az elkövetőt, ezért a rendőrök megjelentek a lakcímén. A férfi azonban nem adta fel a rendőrök érkezésekor, egy tetőről leugorva próbált elmenekülni. A veszélyes menekülési kíséret sem vezetett sikerre, mivel később a tatabányai rendőrkapitányság szolgálat parancsnoka egy éjjellátó készüléken keresztül felfigyelt egy botra támaszkodó személyre, aki a rendőrök láttán ismét menekülni próbált. Nem jutott messzire, a rendőrök elfogták és előállították. A tetőről való leugrásnak súlyos következménye lett, a férfi bal lába több helyen eltört, ezért kórházba szállították, ahol ellátását követően őrizetbe vették. K. Lászlót a tatabányai nyomozók rablás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozás során az is kiderült, hogy a letépett nyakláncot a férfi a 42 éves élettársának és egy 19 éves ismerősének adta át, akik azt egy ékszer üzletben értékesítették. Az ékszerért kapott 279.400 forint miatt a két nőt pénzmosás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozók az elrabolt ékszert lefoglalták, majd a sértetnek visszaadták. A rendőrség kiemelten kezeli az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket. Ha a bűncselekmény áldozatává válik, vagy ilyet észlel, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. A gyors bejelentés jelentősen hozzájárulhat az elkövető mielőbbi elfogásához, számolt be a polisz.hu. A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják július 8-án, oda az igazság, avagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mórvárosi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program. És végül sport, hazai és nemzetközi szinten is remekeltek az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzői, számolt be róla a kemma.hu. Kollár Sebestyén bronzérmes lett Grazban, míg Molnár Gergő és Novák Norbert Győrben állhatott dobogóra. Miklós Völgyi Dániel országos bajnoki harmadik helyezést hozott az Ippon Judo Tatabánya SE számára Budaörsről. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. július 6-án hétfőn. További jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ

0: A tévémaci nem hoz lázba,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még?
3: Még egy órán át.
2: Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
4: A Light Session mai házigazdája DJ Bólint.

0: A Live Session mai házigazdája DJ Bóli.
1: I'm calling.

Ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: cselek.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomány.

újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mindig vele. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!

0: Forrás Rádió, a jókedv forrása.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

szokások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs.

sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.